Hazai zenékkel töltjük a hétfő hajnalunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Augusztus 3-a van, kedves Herminák, ma ti vagytok a névnaposok. Nektek nagyon boldog névnapot, ahogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. És ha már születésnaposok, akkor 163 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Gárdonyi Géza, magyar író, újságíró, az Egri csillagok az egyik legismertebb műve a sok közül. Illetve még egy érdekes évforduló van, ami a mai naphoz köthető. 534 évvel ezelőtt Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországból, hogy eljusson Indiába. Tehát ez augusztus 3-a. Neked miért emlékezetes ez a nap? Ha van kedved, oszd meg, akár SMS-ben vagy Viberen, 0630303380. A folytatásban pedig már is felpörgünk a Kingfisher csapatával. Ez a Szórakozni, itt a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha esetleg abban reménykedtél volna, hogy lassan vége a tikkasztó hőségnek, sajnos nincs jó hírem. A legfrissebb előrejelzések szerint a következő egy hétben gyakorlatilag semmi esély az érdemi lehűlésre, sőt, a napokban helyenként 40-41 fokos perzselő forróságra is számíthatunk még. Igazi enyhülésre, vagyis 30 fok alatti nappalokra és 20 fok alatti kellemesebb éjszakákra legkorábban 9-12 nap múlva van kilátás, de ez is inkább csak az északi ország részre érvényes. Délen még tovább húzódhat a kánikula, így a hőhullám szinte biztosan velünk marad augusztus közepéig. Vigyázz nagyon magadra ebben a katlanban, és gondoskodj a folyadék utánpótlásról. Én gondoskodom a zenei utánpótlásról, így a hétfő hajnalban már is megy

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Kökény Dani, a The Easy Babies, Dave Coma Dave és Pejcsik Panna, csak pár név ebből az órából. Megy tovább a hétfő hajnalunk itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdés Fehér Zolié, akitől már is a Főnixet hallgatjuk meg.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hallottál már a The Easy Babies nevű hölgy trióról? Ők egy csaknem 100 éves zenei műfajt élesztettek újjá. A 30-as, 40-es évek swinges hangzását hozzák el nekünk, nem mellesleg dögös katonai egyenruhában. Bár az a korszak a háborúról szólt, a lányok pont azokat a pillanatokat idézik meg, amikor az emberek a zenével próbálták elfelejteni a külvilág borzalmait és kicsit kikapcsolódni. Bár mostanság kevesebbet hallhatunk róluk, ha esetleg vágyódnál egy kis stílusos időutazásra, akkor mindenképpen érdemes rákeresni a hölgyek dalaira. Most ők jönnek itt a folytatásban, ez a Szerelem a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyünk tovább a hétfő hajnalunkban, ha esetleg szereted a sötétebb elektronikus popzenét, akkor talán belefutottál már a következő hölgy dalaiba. Ő az a hazai előadó, aki teljesen nyers őszintességgel beszél a belső küzdelmeiről, a gyászról, vagy épp a szorongásról. Eddig angolul építette ezt a különleges világot, de eljött a pillanat, amikor először hallhatjuk őt magyarul. A Mély levegő című dala pontosan azt a feszült állapotot ragadja meg, amikor a végletek kik hajtjuk magunkat, és tudjuk, hogy lassítanunk kellene, mégis nyomjuk tovább. Ha most te is veszített tempóban vagy, vegyél egy mély levegőt, és hallgass meg ezt a dalt. Jön Flazz, és a Mély levegő a Petőfin.

0: 06 30 30 380
1: as számra.
0: Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsor ajánló után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Irány a napfelkeltel, megyünk tovább a hétfő hajnalunkban itt a Petőfin. Augusztus 3-a van, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, és mindjárt hallhatod Kiezet, a Noxot, Szabiki, Stuart Zolival, vagy éppen most Hauber Zsoltot. Ez a Good Life. Jó ébredezést!
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mocskonyi Dörgő első nagylemeze még 2023-ban látott napvilágot, és a Most is ott a parton című slágerével gyakorlatilag szinte azonnal berobbant a köztudatba. Nem csak az országos rádiók játszási listáit hódította meg, de egészen a dal döntőig menetelt vele. Azóta megjárt már rengeteg hazai és külföldi fesztivál színpadot, és a szakma is fejet hajtott előtte. Büszkélkedhet az Újfalusi Gábor kiemelkedő zenei tehetségért díjjal, a Füles Bagoly tehetségkutató budapesti döntőjében pedig a legjobb dalszerző elismerést is bezsebelte. Idén ráadásul újra bizonyított, mert hogy ott volt a Dal 2026 színpadán, ahol egy nagyon határozott és dögös üzenettel rázta fel a stúdiót és a képernyők előtt ülőket. Jön a Mocskonyi Dörgőféle, mindenkinek jár egy kis rock and roll a hétfő hajnalban, itt a Petőfi.

Szeder bújóskája után felpörgetjük a hangulatot a hétfő hajnalunkban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jöhet egy kis fülbemászó, breakbeat-es, élő elektronika. Itt a Cabrio Cat nevű formáció, a zenekart a Middle Miss Redből és az Agavoidból jól ismert zenészek hozták össze Dékány Anett énekesnővel, és az élő felállásuk már az Analog Balaton turnéján is hatalmasat ment. Most pedig a legelső nagylemezükre készülnek, ami műfajilag brutálisan sokszínű, a drum and bass-től a hip-hopon át, a Big Beat-ig gyakorlatilag minden helyet kap rajta. Az album felvezetéséül ki is hozták az egyik legenergikusabb dalukat, ami pontosan arról szól, hogy néha egyszerűen el kell engedni a kontrollt ahhoz, hogy igazán megéljük a pillanatot. Itt is van a Cabrio Cat és az Easy, a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tudhat, hogy pár csöppéred akár koncertjegyeket is érhet. Na, nem sokára jövök a részletekkel. Addig viszont ébredezzünk együtt a kedvenc magyar zeneinkkel. Itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Érkezik a Ragazzi Razzi már is az óra elejére. Ez a Rakétakölyök.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a nyári pörgésben és a szabadságok alatt bizony hajlamosak vagyunk megfeledkezni a véradásról, pedig a kórházakban a műtétek és az életmentő beavatkozások ilyenkor sem állnak meg. Mivel nyáron kevesebben jelentkeznek, most különösen nagy szükség van mindenkire. Egyetlen véradással akár három ember életét is megmenthetjük. Lehetünk mi is hősök, akár nyaralás előtt, közben vagy utána. Szeptember 2-áig ráadásul tart még az OVS és a Magyar Vöröskereszt közös akciója. Ha az adatfelvételnél megadod a nyár kódot, akkor hetente páros koncertjegyeket is nyerhetsz. Keresd fel az ovs.hu/időpontfoglalás oldalt, töltsd ki az időpontot a legközelebbi helyszínre, a koncertjegyek részleteit pedig az ovs.hu/nyár címen találhatod. Adj vért, ments életet, és zsebelj be egy jó kis koncert belépőt. Itt a Petőfin pedig ébredezzünk együtt a folytatásban Nádas Barbival, ez az Ő mondja ki. Jó reggelt!

0: Petőfi Rádió.
1: Vajon mindig a legszebb pillanatban vagyok jelen, megkérlek Istenem, adj esélyt, két kegyelem, múltban taposó szomú.

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, méllapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak sejtés.

A Tortuga és az Engedje el itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt, és nagyon úgy tűnik, hogy el kell engednünk egyelőre a felfrissülést is. A hőség nem, hogy alább hagyna, de még magasabb fokozatra kapcsol a pénteki 40 fok közeli csúcsok után, és a hétvégi 40-41 fokos perzselő forróság után a következő napokban sem vesz vissza a nyár. A legfrissebb mérések szerint a következő egy hétben ez esélytelen, legkorábban 7-10 nap múlva reménykedhetünk esetleg némi felfrissülésben az északi országrészben. Délen és délkeleten viszont ennél is tovább tart majd a kánikula. Úgy tűnik, augusztus első fele szinte végig a szaunázásról szól majd, úgyhogy mindenki vigyázzon nagyon magára, ma is maradj árnyékban és igyál sok-sok folyadékot, főleg, hogy a legmagasabb fokú figyelmeztetés lépett életbe Magyarországon. Itt a Petőfin pedig ma is nagy lendülettel hozzuk neked a legnagyobb hazai kedvenceket. Már is a Name Project-tel megyünk tovább, ez a Charlie-val közös. Annyi minden történt. Jó reggelt!

0: figyelmet.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Előttünk a reggel, a folytatásban pedig már Habóczky Máté kísér téged, indítja be a hétfődet. A mikrofonnál az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallottad. Ha teheted, tarts vele, és legyen mosolygós a hétkezdés.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Egyre több cég korlátozza önkéntesen az energiafogyasztását, már ma leállíthatják a paksi atomerőművet. Fokozódik a kánikula 40 fok körüli meleggel.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó összeütközött az átterelt sávon. Ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Hegyeshalom felé már több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közölte, hogy egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem a lakosságnál nem kell korlátozásokat bevezetni. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. A kormányfő ugyanakkor ismét mindenkit arra kért, délután 5 és este 10 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. Sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes ma délelőttre a Sándor palotába hívta Magyar Pétert és a parlamenti pártok frakció vezetőit. A miniszterelnök mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is jelezte, részt vesznek az egyeztetésen. Már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, lesz elég kapacitás. A miniszterelnök hozzátette, a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két jelenleg használaton kívüli blokkját is. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban, a hét utolsó napján. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást, és hozzátette, a neheze még hátra van. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány szerdáig az államigazgatásban. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol pedig csak délig lesznek nyitva. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek mától augusztus 19-éig Kőbánya-Kispest és Dabas között. A vonatok Dabas és Lajos Mize között a szokott menetrend szerint járnak. A szerelvények csatlakoznak a Z21-es gyorsjáratként közlekedő pótlóbuszokhoz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megérénkül a szél, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hétvégével átléptünk az augusztusi hónapba. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 3-án. Hétfőn elmúlt 6 óra, úgyhogy kezdünk ezúttal a Blaha Louisiana csapatával. Szóval, nem ereszt!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, megkezdődött az idei augusztus, már is harmadika van 1863-ban. Ezen a napon született Gárdonyi Géza, magyar író, költő. Na, a 19.-20. század fordulójának, magyar irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakja, az Egri csillagok vagy épp a láthatatlan ember szerzője. És ma ünnepelné 96. születésnapját Lévai Sándor, magyar bábművész, báb és díszlettervező, akinek munkásságával biztosan találkoztál, hiszen legismertebb munkája a Süsü a sárkány című bábfilm sorozat címszereplőjének, Süsünek a figurája. Hát legyen mesés napot szívből kívánom, a magyar zenék segítenek ma is az ébredésben. Király Viktor, Suda Uda Kuda, már is itt a Petőfilm. 1, 2, 3, go!

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, úgyhogy már is jönnek a legfrissebbek, ezen a héten pedig minden reggel nyerhetsz egy páros mozi belépőt az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére. Hamarosan mondom majd a részleteket, figyeld az óra slágerét, hogyha megvan, akkor várom a 06303030380 az előadót, illetve a dal címet, 11-ig egyébként bármikor felcsendülhet. Ami biztos, hogy a hírek után a Szőri és Pulek csapaton, meg a Halott pénz vár ránk. Hétfő, szerda, szombat, kedd, itt a Petőfi.
2: Hétfő vagy szerda, vagy szombat, vagy kedd, nem hallod a számból, hogy soha ne tedd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Fokozódik a kánikula, ismét ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport. Folyadékpótlásra figyelmeztet a tiszti főorvos.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó ütközött össze az átterelt sávon. Ezért Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Hegyeshalom felé már több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hangsúlyozta, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, ezt mondta a miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a legnehezebb napok most jönnek. Ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat, és a szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Arról is beszélt a kormányfő, hogy szerinte az előző kormány nem ismerte el a klímaváltozás közelgő, most már világosan látható hatásait. A pancsovai olajfinomító működését is veszélyezteti a Duna alacsony vízállása. A szerb elnök közölte, ha a helyzet tovább romlik, ideiglenesen le kell állítani a finomítót, mert a működéshez nélkülözhetetlen a folyóvize. Alekszandár Vucsics azt is elmondta, még hajózható a Duna, de a víziszállításban résztvevő úszályok rakományát már 50%-kal csökkenteni kellett, miután történelmi mélypontra süllyedt a vízszint.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Magyarország egész területén biztosított az ivóvízszolgáltatás, csak néhány településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik. Gajdos László miniszter szerint a víztakarékossági intézkedéseknek köszönhetően csökkent a fogyasztás. A következő két hétre várható hőség miatt továbbra is mindenkit arra kérnek, hogy takarékosan használja a vizet. Felkészültek a vízszolgáltatók a jelenlegi helyzet kezelésére. A lakossági ivóvízellátás akkor sem kerül veszélybe, ha tovább apad a Duna, közölte az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője. Orbán Zoltán hangsúlyozta, a vízi közműszolgáltatók rendelkeznek elég rajtos kocsival, és hogyha kell, akkor a hadsereg is bevonható az ellátásba. A tervezetnél 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, ez a különbség több, mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény. A tárcavezető megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz és a KDNP is jelezte, részt vesz azon az egyeztetésen, amelyet az ideiglenes köztársasági elnök hívott össze a mai napra. Forstopper Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a kormányfőtől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint az előző kormányok nem kezelték megfelelően a vízügyi és energiaellátási kockázatokat. Bóna Szabolcs közölte, a következő 5 nap kritikus, ezért vízforgatókönyveket készítenek, miközben felmérik az agrárágazat energiaigényét és ellenálló képességét.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Folyadékpótlásra és a tűző napkerülésére hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, érdemes naponta legalább 2,5 liter vizet meginni, de aki fizikai munkát végez, ennél többre is szüksége van. Azt is mondta, hogy az idősekre, a krónikus betegekre és a gyerekekre kell a legjobban figyelni, de bárkivel előfordulhat, hogy a kevés folyadék miatt rosszul lesz. Klímavészhelyzeti intézkedésekre készül a Főkert a vízkorlátozás miatt. A társaság már leállította a szökőkutakat és vízeséseket, az öntözés során pedig elsőbséget kapnak a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány. Az operatív csoport a végleges intézkedéseket ma ismerteti.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: A kormány célja, hogy minden újra nyitott vasútvonal jobb szolgáltatást nyújtson, mint korábban. Ezt írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid példaként említette, hogy a szombattól ismét használható Komló-Dombóvár vonalon felújították a pályát, rendbehozták a komlói állomás épületet, és új utastájékoztatókat helyeztek ki a megállókba, úgy fogalmazott, csak a folyamatos fejlesztésekkel lehet visszacsábítani az utasokat a vasútra. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát, közölte az államkincstár. A kincstár informatikai szakértői megtették a szükséges intézkedéseket. Szakértők szerint a támadás orosz szerverekről történt. Biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek. A kincstár a felhasználók türelmét és megértését kéri. Változik az ügyfélfogadás rendje az adóhivatalnál. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt a mai naptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol pedig csak délig lesznek nyitva.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Kigyulladt egy komp Indonéziában. A tragédiában 5-en meghaltak, 41-en eltűntek. 225 embert sikerült biztonságba helyezni. Egyelőre nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok a hajón. A mentést nehezíti a rossz időjárás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében tomboló erdőtüzeket. A hatóságok több települést kiürítettek, legalább 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Úgy tudni, hogy Atén közelében súlyos baleset is történt. 2 oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen 2-2 fős személyzet volt, mentésük még tart. Erdő és bozót tüzek pusztítanak Horvátországban is. Több mint 60 hektárt perzseltek fel a lángok egy nap alatt. Isztrián a legsúlyosabb a helyzet, 45 hektárnyi terület égett le. Dalmáciában, Split és Trogir környékén, valamint Omis közelében kellett nagyobb erőkkel védekezni. Zára környékén 6 hektáron csaptak fel a lángok.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Terrorcselekménynek minősítette a Moszkva belvárosának egyik éttermében végrehajtott robbantást az orosz főváros polgármestere. A merényletben 3-an meghaltak, 21-en megsérültek. Meghalt az a nő is, aki véletlenül a helyszínre juttatta a robbanó szerkezetet. Az orosz hatóságok szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és szállítója valószínűleg nem tudott a csomag tartalmáról. Még vizsgálják az eset körülményeit. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a splíti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen felfüggesztették a gépek fel- és leszállását. Töröltek 2 indulójáratot is. Több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. A drónt irányító férfit kihallgatták.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is többnyire napos időre számíthatunk. Északkeleten és a középső ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 36-40 fok valószínű. Szerdán, csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a hőség. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 28 fokos.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. A labdarúgó NB egy második fordulójában a címvédő Győrietó 4-0-ra kiütötte a vendég Nyíregyházát. A nyírségiek ugyan mezőnyfölényben futballoztak, és több lehetőségük is volt, a hazaiak jobb helyzet kihasználásuknak köszönhetően megszerezték idei első győzelmüket. A tavalyi ezüstérmes Ferencváros erejéből csupán 0-0-as döntetlenre futotta az Üllői úton a mérkőzés 10 emberrel befejező Újonc Vasas ellen. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, ám gól nem született a 38 fokos kánikulában, így két mérkőzés után az FTC még nyeretlen, míg a Vasas veretlen. Az első vasárnapi mérkőzése az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Debrecent. A vendégek Szendrei góljával 10 perc után vezetést szereztek, ám a lilafehérek Amenyido, majd Horváth Krisztofer két góljával fordítottak. Bár a 89. percben Dzsudzsák Balázs szabadrúgás gólja nyitottá tette a hajrát, Matko 95. percben szerzett találata lezárta a találkozót, a vége két gólos hazai győzelem. Két forduló után élen a 4 pontos Győr, megelőzve az MTK-t és a Kisvárdát. Az NB2-ben két mérkőzést rendeztek, ezeken Csákvár Nagykanizsa 1-2, Karcag Soroksár 2-2. A szlovák labdarúgó bajnokság második fordulójában a Dac 2-0-ra legyőzte a Besztercebánya csapatát, míg a román élvonalban nem bírt egymással a két erdélyi Újonc. A vajdahunyadi Corvinul és a sepsi OSK 1-1-re végzett, a székelyföldi csapat így megszerezte idegenbeli első pontját a feljutás után. A férfiaknál Udvarhelyi Márton és Sárikveres Marcell, míg a nőknél Villám Lilla és Kun Stefánia nyerte a strandröplabdázók országos bajnokságának döntőjét Tatán. Mindkét páros két játszmában verte ellenfelét a vasárnapi fináléban. Pétervári Molnár Bendegúz a 9., Tamás Bence a 8. helyen zárt az evezősök varézei Európa-bajnokságának zárónapján. Mindkét magyar a B-döntőben evezett vasárnap. A háromszoros olimpikon Pétervári Molnár futamából a 3. helyen ért célba, így lett a 9. a normál súlyú egypárok 18 versenyzőt felvonultató küzdelmében. Könnyű súlyú egypárban Tamás Bence a B-döntőben másodikként zárt, ez jelentette számára a 8. helyet a 9 fős mezőnyben. Köszönöm figyelmüket!
3: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: nem hallod a szánkból, hogy soha ne te...
1: Petőfi Rádió.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek a Hermináknak. Nagyon-nagyon boldog névnapot, hiszen ma ők ünnepelnek, meglepheted akár egy páros mozi belépővel valamelyik kedves Hermina nevű ismerősödet, hiszen az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros mozi belépőt ezen a héten minden reggel. Figyeld az órazenét, hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Na, a következő 60 percet majd a Valmar kezdi, magány-magány, mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
4: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörűgyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
5: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyári ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
6: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot. Mancs őrjárat. A Dinofilm. A mozikban.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Egyre több cég korlátozza önkéntesen az energiafogyasztását, robbanó szerek kerültek elő a Dunából, okozódik a kánikula 40 fok körüli meleggel.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél 3 autó ütközött össze az átterelt sávon. Budapest és Hegyeshalom felé is megállt a forgalom. Mindkét irányban jelentős torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Ismétülésezett a védelmi munkacsoport. Egyelőre sem az ipari felhasználóknál, sem pedig a lakosságnál nem kell korlátozást bevezetni, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy már majdnem 300 cég jelentett be önkéntes vállalást. Ismét mindenkit arra kért, 17 és 22 óra között lehetőség szerint kevesebb áramot használjon. A tervezetnél 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. Már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, lesz elegendő kapacitás. Hozzátette, hogy a többi között készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két jelenleg használaton kívüli blokkját is. Mától korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. Szakértők szerint a hackerek orosz szerverekről hatoltak be az adatbázisba. Az informatikusok megtették a szükséges intézkedéseket. Biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból, a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket elszárítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak szintén a Duna partján, az Erzsébet hídfő közelében. Az ágyúgolyót elszárították.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben. Előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Időnként megélénkül a szél. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A hónap megváltozott, az viszont nem, hogy a magyar zenei kedvencek várnak ebben a 60 percben, illetve ebben a hónapban is. 2026. augusztus 3-a van, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. A Halló Magyarokat a Valmar folytatja, jön a magány-magány.
2: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ingyenes nyáresti koncertekkel vár idén is a Balaton koncert sorozat, melynek első állomása Balatonföldváron lesz mától szombatig a nyugati szabadstrandon. A koncertek különlegessége, hogy az előadások egy vízre épített úszó színpadon zajlanak, miközben a nézőként a partról élvezheted a koncerteket. Balatonföldváron 6 napon át ismert hazai előadók zenélnek, ma ott lesz például Varga Bence a Zaporozsecből, aztán az Exotic, de láthatod a héten többek között az Unisex, a New Level Empire, a Happy Gang, az FLM, a Copicon, a Mouse és a Fish csapatát is, akár csak Paulinát péntek este. A Balaton koncert sorozat egyébként augusztus 11 és 13 között Balatonfüreden folytatódik. Nálunk pedig az Üllői úti fák folytatja, így az esküvő szezon kellős közepén jön az esküvő a Petőfi.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: haló magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Jó reggelt kívánok, 7:30-hoz érkezünk, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, bármerre jársz, akár a Balatonnál. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófa védelem által működtetett ingyenesen letölthető vész applikáción keresztül is. A Balatonnál pedig a Balaton Help is ajánlott. Ez egy ingyenes mobil alkalmazás, amellyel vészhelyzetben egy gombnyomással kérhet segítséget a Balaton vízén vagy a parton egyaránt. Az alkalmazást a Vízimentők magyarországi szakszolgálata üzemelteti. Jönnek további infók, aztán a Solwave Kalandor, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, lejártak a régi típusú személyi igazolványok, fokozódik a kánikula 40 fok körüli meleggel.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávon Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél az átterelt sávon megindult a forgalom, de szakaszos torlódás alakult ki a 45-ös kilométer és a baleset helyszíne között. Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán is megnyitották a forgalmi sávokat, de még így is 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: A Duna további apadásától függően már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter megerősítette, ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energia felhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de erre egyelőre nincs szükség. A vártnál 700 megawattal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok a tegnap esti csúcsidőben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az összefogást és úgy fogalmazott, a neheze még hátra van. Sürgős tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a hőség miatt kialakult helyzetről a köztársasági elnök jogkörét gyakorló házelnök. Forsthopper Ágnes a Sándor palotába hívta ma délelőtre Magyar Pétert, valamint a parlamenti pártok frakció vezetőit, akik közvetlenül kérdezhetik a kormányfőt. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Megszűnt a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Budapest Airport szerint a döntés a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését segíti. Az üzemeltető felhívta a figyelmet. A most bevezetett gyakorlatot már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák. Mától nem érvényesek a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyi azonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 év felett ingyenes.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben. Futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: az idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ha a Balaton térségében jársz, akkor a Balatonföldvári Hajózás Történeti Látogató Központot se hagyd ki a sorból. A 40 méteres magas parton, ráadásul 25 méteres magasságával páratlanná teszi a kilátást. A helyet Földvári Kilátó néven is ismerheted, de mindez több, mint egy kilátó, hiszen megnézheted a maketteket és a szimulátorokat, amelyek 400 négyzetméteren mutatják be a balatoni hajózást a kezdetektől napjainkig. Egy szuper játszószobát is kialakítottak a 3-10 éves közötti gyerkőcöknek, 40 férőhelyes moziterem is van, és az akadálymentesítés is megoldott. Szakadó esőben az épület kilátó része nem látogatható, erre azért érdemes figyelni. És ahogy már említettem, a Balatonföldváron megkezdődik a Balaton koncert sorozat, ahol ott lesz majd ma a Zaporozsecből ismert Varga Bence, és a folytatásban ők zenélnek Mezőmisivel. Itt a Köszi a Petőfi. Engem

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Olyan ő, hogy megáll

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok! Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén egészen augusztus 4-én éjfélig. A tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent. Fokozottan ügyelj a saját és hozzátartozóid egészségére is. Hogy pontosan mi vár ránk időjárás tekintetében, azt hamarosan meghallgathatjuk, hiszen 8 óra lesz, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. Aztán pedig a Carson Kóma csapatát halljuk. Osztály találkozó mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcs csékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
9: Otthon is érhetnek meglepetések.
11: Az egy dinoszaurusz!
10: Futás, futás, futás!
9: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
10: Mit fogunk csinálni?
11: Túl fogjuk élni.
9: Az Oak Street vége. A mozikban.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Már ma leállíthatják a paksi atomerőművet, csökkent a kőolaj világpiaci ára, fokozódik a kánikula 40 fok körüli meleggel.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Korábban súlyos baleset történt az M1-es autópályán Herceghalom közelében, a 24-es kilométernél az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás, és a főváros felé Óbarok térségében is lassul a haladás. Torlódik a forgalom a párhuzamos 1-es úton is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: A Duna további apadásától függően már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök az egyik kereskedelmi tévécsatornának adott interjúban. Magyar Péter megerősítette, ha szükség lesz rá, először a nagy fogyasztók energia felhasználását korlátozzák. A lakosság számára csak végső esetben rövid ideig rendelnének el kötelezettségeket, de erre egyelőre nincs szükség. A tervezetnél 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban, a hét utolsó napján. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, a neheze még hátra van. A miniszterelnök, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció vezetője is részt vesz az ideiglenes köztársasági elnök által ma délelőtre a rendkívüli hőség miatt összehívott egyeztetésen. Posthoffer Ágnes sürgős tájékoztatást kért a kormányzati intézkedésekről. A Fidesz is ezekről vár információt. A KDNP pedig megköszönte a védekezésben résztvevők munkáját és a lakosság kitartását. Jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, elhalasztja az Irán ellen tervezett katonai csapást, és az Egyesült Államok újabb tárgyalásokba kezd Teheránnal. Az amerikai elnök szerint a cél a hormuzi szoros újbóli megnyitása és az iráni nukleáris program körüli vita rendezése. Elsodort egy embert a vonat Kaposvár közelében, ezért nem közlekednek a járatok Dombóvár és Kaposvár között, Kaposvár és Taszár között pedig pótlóbuszok viszik az utasokat. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a sérültet kórházba vitték. A szerelvényen mintegy 200-an utaztak, ők a járaton maradhattak. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyány téri hajóállomásnál. A harckocsiaknát, kézigránátot és gyalogsági lőszereket elszállítják. Közben középkori ágyúgolyót találtak, szintén a Duna partján, az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy hétfői napot jegyzünk, jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 3-a a mai dátum, folytatódik a Halló Magyarok. Méghozzá Carson Koma csapata idéz meg nekünk egy képzeletbeli osztálytalálkozót. Itt a Petőfi.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az M4 Sport és az M4Sport.hu ma is biztosítja a sportot a napodba, hogyha itt a nagy melegben annyira nem érzed magadban az erőt a testmozgáshoz, ami egyébként teljesen érthető, az viszont biztos, hogy érdemes is figyelni a megterhelő fizikai folyamatokra ezekben a napokban. Folytatódik a vizes Európa-bajnokság, ma délelőtt a női férfi műúszók egyéni szinkron döntőjét láthatod. A hétvégén megkezdődött a női kerékpárosok Tour de France versenye is, ma már a harmadik szakasz következik 15:45-től, kora este pedig az OTP Bankliga második fordulójából a Zalaegerszeg Paks mérkőzést láthatod 18:30-as kezdéssel. Hogyha a helyszínen szurkolsz, akkor szintén ügyelj majd a megfelelő folyadékbevitelre, lehetőleg alkoholmentes formában. Rúzsa Magdi pedig már is szórakoztat minket az ország minden pontján és határon túl, sőt, online a világ bármely pontjára elkísér a Petőfi. Ez a na-na-na.
2: Idős

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: 9:30, jó reggelt kívánok! Ne feledd, hogy ma van egy játékunk is, az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére nyerhetsz páros mozi belépőt. Hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom majd az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Légy résem, karamell szabad eső, és ezzel megyünk tovább a hírek után. Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, visszaesett a balatoni vendégforgalom. Fokozódik a kánikula 40 fok körüli meleggel.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Súlyos baleset történt korábban az M1-es autópályán Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél három autó összeütközött az átterelt sávon. A forgalom már mindkét irányban megindult, de Hegyeshalom felé több mint 10 kilométeres a torlódás. A Budapest felé Óbarok térségében is lassul a haladás. Torlódik a forgalom az 1-es úton is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Tart a harmadfokú hőségriasztás. Fontos ilyenkor sok folyadékot inni, és hogyha lehet, kerülni kell a tűzőnapot. Ismét erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, érdemes naponta legalább 2,5 liter vizet meginni, de aki fizikai munkát végez, ennél többre is szüksége lehet. Az idősekre, a krónikus betegekre és a gyerekekre kell a legjobban odafigyelni. A tervezetnél 700 megawatttal kevesebb áramot fogyasztottak a magyarok az esti csúcsidőszakban a hét utolsó napján. Ez több, mint egy paksi blokk teljesítménye, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István megköszönte az embereknek az összefogást és hozzátette, hogy a neheze még hátra van. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány mától szerdáig az államigazgatásban. Hasonló intézkedésekről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol pedig csak délig lesznek nyitva. Víztakarékosságra kérik a lakosságot, a turistákat és a vállalkozásokat is a horvátországi Krk szigetén, miután a tartós aszály miatt az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázison. Az öntözés korlátozását és a medencefeltöltések visszafogását szorgalmazták, miközben legalább harmadával csökkentik a közterületi locsolást. Csökkent a dél-balatoni vendéglátók forgalma tavalyhoz képest. Az üzemeltetők szerint a hétvégék még erősek, hétközben azonban kevés a vendég. A Velencei tónál a csökkenő vízszint miatt különösen gyenge a szezon, miközben a magas költségek és a munkaerőhiány miatt több vendéglátóhely bezárt vagy csak hétvégén tart nyitva. Karbantartás miatt pótlóbuszok közlekednek mától augusztus 19-éig Kőbánya-Kispest és Dabas között. A vonatok Dabas és Lajos Mize között a szokott menetrend szerint járnak. A szerelvények csatlakoznak a Z21-es gyorsjáratként közlekedő pótlóbuszokhoz.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Fokozódik a kánikula, napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Országszerte 19 városban vár a Filharmónia Magyarország Orgonapont fesztiválja mától augusztus 30-áig. Ma Miskolcon Gedai Ágoston filmzenék Orgonával című koncertje, Székesfehérváron pedig Karosi Bálint orgonaművész és Forgó Boglárka csellista estje nyitja a sorozatot. Utóbbi pároson a Budapesten a Mátyás templomban lép fel. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lizdias orgonaművész turnéja. A két művész Pécsen, Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben ad koncertet, de a fesztivál nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb településeken, többek között Balatonbogláron, Tihanyban, Martfűn, Tiszavasváriban és Bácsalmáson is lélekemelő töltődést kínál, úgyhogy érdemes ismerkedni a csodás orgona hangszerrel is. A következőkben viszont vissza a magyar popzenei kedvencekhez, a Well Hello-val, Andróval, itt a Crash a Petőfi.

0: az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban, fekszem a

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítő képességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, úgyhogy az utakon csak figyelmesen. Jönnek a legfrissebbek, hiszen 9 óra lesz, aztán a vadfrutti kísér tovább, bármerre jársz. Lehetek én is, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget, 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipakjékrém csak 3299 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
8: Otthon is érhetnek meglepetések.
10: Az egy dinoszaurusz!
9: Futás, futás, futás!
8: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
11: Mit fogunk csinálni?
12: Túl fogjuk élni.
8: Az Oak Street vége. A mozikban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
13: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, már ma leállíthatják a paksi atomerőművet. Lejártak a régi típusú személyi igazolványok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Jelenleg főként Bicske és Biatorbágy között lassul torlódik a kocsisor. Az M44-es autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán Békés Csaba után egy autószalag korlátnak ütközött. A 117-es kilométernél csak a külső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
13: Tart a harmadfokú hőségriasztás. Fontos ilyenkor sok folyadékot inni, és hogyha lehet, kerülni kell a tűzőnapot. Ismét erre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, érdemes naponta legalább 2,5 liter vizet meginni, de aki fizikai munkát végez, ennél többre is szüksége lehet. Az idősekre, a krónikus betegekre és a gyerekekre kell a legjobban odafigyelni. Már ma leállíthatják a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbináját is, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, egyelőre úgy látszik, lesz elég kapacitás. Hozzátette, hogy a többi közt készenlétbe állították a litéri erőművet, illetve a mátrai erőmű két jelenleg még használaton kívüli blokkját is. Korlátozzák a vasúti teherszállítást. Mától a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok csak a nemzetgazdasági szempontból fontos szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 100 megawattóra villamos energiát is meg lehet takarítani. Csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához Hortai Olivér és Palóc André, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Lejártak a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint. Akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása. A csere 70 éves kor felett ingyenes. Kórusfesztivál kezdődik ma Pécsett. A szombatig tartó Pécs kántáton csak nem 400 énekes vesz részt, akik köztereken, udvarokon, valamint a Zsolnai negyedben is fellépnek. Lesznek sétáló koncertek a belvárosban, valamint közös éneklés a Széchenyi téren. A rendezvény főeseménye a Kodály Zöld, a Kodály Központban tartott gála koncert lesz, ahol meg lehet hallgatni Karl Orff Kármina buránáját.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok előfordulhatnak. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
6: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 3-án hétfőn. Természetesen a magyar kedvencek kísérnek ebben az órában is, elsőként a Vadfruttik csapata. Lehetek én is?
0: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

hazudik. És az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Nemzetközi Kórusfesztivált rendeznek mától augusztus 9-ig Pécsen, a Pécs Kantát keretében, köztereken, udvarokban és a Kodály Központ hangverseny termében is népszerű zeneművek csendülnek fel. A résztvevő több száz énekes koncerttermek kialakítja a köztereket, udvarokat, továbbá a világ egyik legismertebb zeneművét, Karl Orff, Carmina Buránáját is előadják, szólistákkal, zenekarral a Kodály Központban. A program részeként augusztus 6-án tartják résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét, majd egy közös táncház is lesz a Zsolnai Kulturális Negyedben. Még egy nappal később sétáló koncertek csendülnek fel a belvárosban, és közös éneklésre is sor kerül a Széchenyi téren. Kellemes időtöltést kívánok tehát Pécs városában is, jó programokból abszolút nem lesz hiány. No meg jó zenékből nálunk a folytatásban a Fran Palermo és Déva zenéje következik. Gasoline Rainbow, itt a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját, az augusztus 8-i ingyenes koncert sorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz. Az idei hazai helyszínek között lesz még Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Bermend, külföldön Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában lesz Nemzetközi Cigánydal napja. Valamennyi koncert ingyenes és 19 órakor kezdődik. A nem cigány zenekarok saját repertoárjukba pedig beépítenek cigánydalokat, és a fellépők minden helyszínen együtt, egy időben, közösen éneklik majd el a Nemzetközi Cigányhimnuszt, a Gelem Gelem című dalt. A Nemzetközi Cigánydal napja idén az 1943. augusztus 8-án Skopjében született Eszma Rezepová születésnapjához kapcsolódik, akit a cigányzene királynőjeként tartanak számon. A rendezvényt egyébként megelőzi a Balaton Gypsy Fest holnaptól augusztus 6-áig Balatonbogláron. Nálunk pedig a következőkben Kali Sanders András énekel Take Me Back Home itt a Petőfi.

0: zenei zene, akkor Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, ez te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak,

arányi kirakati vagány lett. Elmosatlan fantáziám, sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: Lánya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
2: Mától augusztus 9-ig tart Veszprémben a 12. Auer Fesztivál, amely Auer Lipót világhírű hegedűművész emléke előtt tiszteleg. A koncert sorozat hazai és nemzetközi előadókkal, zenetörténeti előadásokkal, helytörténeti sétákkal vár. Újdonságként pedig a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban a zene és a zeneművészet világához kapcsolódó filmvetítések is lesznek. Hogyha már film, ne feledd, hogy nálam is nyerhetsz egy páros mozibelépőt, méghozzá az Oak Street vége című film premier előtti vetítésére. Figyeld a játékszínát, ha meghallod, akkor pedig várom az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Ne feledd, a szlogenünk Petőfi Rádió, minden magyar benne, Mocskonyi Dörgő, most is ott a parton.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, 10 órához érkezünk már is, az óra zenéje pedig ebben a 60 percben sem volt úgy, hogy a következőben garantáltan jön a játék. Figyeld az óra zenét, ha meghallod a játékszignált, várom majd az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra, ha szeretnél ott lenni az Oak Street vége című film premier előtti vetítésén. Kezdés majd az Iron Mafiával 10 után, kell egy ház a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben.

0: magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram mindennap sajt 179 forint, két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Tóth Éva.
6: Ez a Petőfi Rádió.
8: Még nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe való belépés előtt, főleg a külső sávban. Az ellenkező hegyes halom felé vezető oldalon, főként Biatorvágy és Bicske között lassul torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
8: Ma is, holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. De mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen, de a nukleáris biztonság a legfontosabb szempont. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt érint. Csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához Hortai Olivér és Palóc André, jelentette be a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint a jelenlegi helyzetben olyan képviselőkre van szükség, akik az energia és a gazdaságpolitika területén is jelentős tapasztalatokkal rendelkeznek. A két képviselő a távozó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét veszi át az országgyűlésben. Újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump szombaton leállította a Perzsaország elleni nagyszabású katonai műveletet. A bejelentésre jelentősen csökkent reggel a kőolaj világpiaci ára. Újabb ukrán dróntámadás érte hajnalban az egyik nagy orosz webáruház logisztikai részlegét a Vlagyimiri régióban. A Zaporizsja melletti település polgármestere szerint az ukrán hadsereg éjjel drónokról elaknásította az ipari övezetben és a város határánál vezető utakat. Aknába zuhant két ló a Baranyavár megyei Lothárdon. A hagymás dűlőben található üreg fedele több darabra tört, és az állatok felett mellett lógott. A tűzoltók két munkagéppel és egy daruval eltávolították a betonlapokat, majd kiemelték a két csikót a csak nem 4 méteres mélységből.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Fokozódik a kánikula, napos idő lesz délután, északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
5: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Az első idei augusztusi napunk gyorsan véget ér, hiszen már is elmúlt 10 óra, úgyhogy megkezdődött a mai utolsó 60 percünk. Ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 3-án hétfőn. Így 10 után az Ári Mafia csapata a kezdőnk. Kell egy ház?
6: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.
6: Ez a Petőfi Rádió.

0: tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: A Dunán magazin műsora nyár 26. augusztusban is a Réfülöpi módóról jelentkezik. A mai adásban Kis Tibor cukrász bemutatja a Meseerdő almás titka nevű győztes tányérdeszertjét. Szó lesz arról, hogy a nyári szünetben is kiemelten fontos a véradás, az országos vérellátó szolgálat ismerteti a részleteket. Németh Eszter egy fiatal tehetséges autóversenyző is a vendégek között lesz, és szóba kerülnek a Csángó Fesztivál programjai is. Na, a zenéről pedig Kunavali és a Hungaroszvin gondoskodik, akikkel korábban a Dal című műsorban is találkozhattál. A folytatásban pedig a Honeybeast és a Panograst közös felvételével ismerkedhetsz. Hullik a cseresznyefa virága, itt a Petőfi.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ahogy ígértem, ebben az órában játszani fogunk. Az Oak Street vége című film egy meghökkentő látványvilágú izgalmas alkotás, nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertáros békés családja, maguk sem értik miért, házastól, kertestől, autóstól visszacsúszik az időben, vagy 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg, és a négy tagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni. Hát egy érdekes kifi bondakozik ki ebből, erre nyerhetsz páros belépőt, hogyha a játék szignál után elküldöd az óra zenéjének címét és előadóját a 0630303380-ra SMS-ben. Ha nálad csörög a telefon, kérdezem majd, a szlogenünket is Petőfi Rádió. Minden magyar.
0: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. Ez a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok, hogyha figyeltél, füleltél, akkor hallhattad, hogy nemrég szólt az óra slágere, úgyhogy már is kiderül, hogy kinek adhatom ma héten először a páros mozi belépült az Oak Street Vége című film premier előtti vetítésére.
2: Halló, tessék!
1: Halló, halló, itt Habocki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
2: Szia, Zsombor vagyok.
1: Szervusz Zsombor, köszöntelek, hát hogy indult ez a heted itt a nagy melegben?
2: Hú, hát már most nagyon meleg van, éppen utazunk nyaralni szülőkkel, úgyhogy de már most nem fázunk.
1: Az mondjuk jól hangzik, merre utaztok, merre lesz a nyaralás?
2: Miskolcra megyünk, ott vannak rokonok, és akkor ott alszunk.
1: Oké, rendben. Hát akkor kellemes utazást kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, bármerre jártok. Nemrég szólt az óra zenéje, te pedig jó helyre és jókor küldted a megfelelő előadót és dalcímet. Kérlek, oszd meg velem így adásban is, mi volt az óra zenéje.
2: Az óra zenéje Kelemen Kabátban úton.
1: Így van, és volt. Mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, Zsombor, nyereményed egy páros hegy az Oak Street Vége című film premier előtti vetítésére az Intercom jóvoltából.
2: De jó, köszönöm szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Hát érdekes történetet boncolgat, de az kifi, nem tudom, hogy te hogy reagálnál például, ha visszaugranál 100 millió évet az időben, és egyszer csak ott teremne egy dinoszaurusz a kertedben.
2: Nem tudom.
1: Hát igen, lehet, hogy pont így. Figyelj, Zsombor, minden részletet megbeszélünk adáson kívül, kiderülnek természetesen a részletek meg a filmből, ne tedd le a telefont, arra kérlek, én pedig indítok egy dalt, Manuel Popstar, itt a Petőfi.

Mellett a párnám sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Zárul a hétfő reggeli műszak, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, erre mindenképp figyelj, a hőterhedés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszul lét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a testhűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni. Vigyázz magadra, hozzátartozóidra egyaránt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában, Habóczki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Horán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Egyelőre nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Új vezetője lett a Magyar Külügyi Intézetnek. Folytatódik a kánikula záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban. Az ellenkező Hegyesalom felé vezető oldalon, Biatorbágy és Bicske között lassul torlódik a kocsisor, szintén a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Ma és holnap még elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy az utolsó turbina működése a lehető leghosszabb ideig fenntartható legyen. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után teljesen lekapcsolja a digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt érint. Feledi Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter. Ezt Orbán Anita jelentette be közösségi oldalán. A tárcavezető közölte, az intézet visszakerül a külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Kórus fesztivál kezdődik ma Pécsett. A szombatig tartó Pécs kantáton csak nem 400 énekes vesz részt, akik köztereken, udvarokon, valamint a Zsolnai negyedben is fellépnek. A rendezvény főeseménye a Kodály központban tartott gála koncert lesz, ahol a Carmina Buránát lehet meghallgatni.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Külföldön folytatja pályafutását Margráf Ákos, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest válogatott játékosa. A legutóbbi 3 idényben a Puskás Akadémiát erősítő védőért egy külföldi klub tett hivatalos ajánlatot, és megadja a szerződésében foglalt kivásárlási árat. A Nemzeti Sport információja szerint ez a csapat a Dán FC Köbenhávon lehet, amely a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Debrecen Debrecennel találkozik. A Zalaegerszeg Paks mérkőzéssel zárul ma a labdarúgó NB1 második fordulója. A 17 óra 30 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az olimpiai bronzérmes világbajnok súlylökő Tajti Márton Anita indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára meghirdetett rendkívüli tisztúító közgyűlésén. Múlt héten Kovács Zoltán, a Mategeac szakosztályvezetője jelezte, hogy indul az elnöki pozícióért. Gyulai Miklós júliusban mondott le a szervezet vezetéséről, majd távozott két elnökségi tag, továbbá a felügyelő bizottság 3 tagja, így ez a testület működésképtelenné vált. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők világranglistáján. Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 83. Az elmúlt hónapokban két Challenger versenyt is megnyerő Piros Zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner található, a spanyol Carlos Alcaraz feljött a 2. helyre, a német Alexander Zverev pedig jelenleg a 3.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Fokozódik a kánikula, ma is napos idő lesz délután északkeleten és a középső ország részben. Futószámporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
6: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt egy újabb óra.

0: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Most péntekig marad az extrém hőség, a hét közepén 42 fok sem kizárt. Péntek szombat tájéken kezdődhet majd egy kis felfrissülés, és közben egyre nagyobb területen trópusi éjszakában lesz részünk, hiszen az éjszakai hőmérsékletek is emelkednek, úgyhogy kitartása a hétre mindenkinek, az egészséges szervezetet is igen megviseli ez az extrém időjárás. És a programokban is lehet természetesen változás, úgyhogy mielőtt útnak indulsz, mindenképpen csekkold, hogy esetleg van-e valamiféle módosítás. Szatán az őrségi érték és hagyományőrző napot, vagyis az őrségi értéknapot fogják megtartani, ami 17 település összefogásával valósul meg. Szata az őrség egyik legkisebb települése, alig 60 lakossal, és különösen büszkék arra, hogy egy ilyen kis közösségi már harmadik alkalommal képes egy olyan nagyszabású rendezvényt létrehozni, ami az egész őrséget összefogja, és évről évre egyre több látogatót vonz. Kitárul a szeres világ. Ezzel a gondolattal hívják tehát az érdeklődőket egy olyan napra, ahol az őrség értékei, hagyományai és közösségei egyszerre mutatkoznak be. Az idei rendezvény több különlegességet és újdonságot is tartogat. Első alkalommal hangzik majd el például nagy közönség előtt az őrség dala, illetve ezen a napon avatják majd fel az őrségi életlugast is, mely az őrség 17 településének összefogását jelképező közösségi alkotás. Ezen kívül meg lehet kóstolni az őrség süteményét, az őrség fagylaltját. A rendezvényen részt vesz majd a Nemzeti Művelődési Intézet gasztróbusza is, bemutatkoznak továbbá őrségi kézművesek, alkotók, fellépők, fotókiállítás is vár, illetve egésznapos családi és gyerekprogramok, hagyományőrző bemutatók és közösségi élmények is színesítik a programot. Minden mellett az őrség dalához egy őrségi imásfilm is készült, és ennek középpontjában ezúttal nem az őrségi táj, hanem maga az ember, a kapcsolatok, a közösségek állnak. Ne feledd tehát, őrségi érték és hagyományőrző nap, Szattán, itt a Petőfin pedig már is jönnek további programötletek.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ezen a héten érdemes átérni éjszakai üzemmódra, és ebben van egy rendezvény is, ami segít. A Babel Campben például most először rendezik majd meg a Balaton Gypsy Festet. Balatonbogláron 3 estén át hazai és külföldi előadók mutatják majd be a cigány zene sokszínű világát, az autentikus hagyományoktól a világzenén és a jazzen át a balkáni fúvó zenéig. A fesztivál programjában ismert magyarországi együttesek mellett szlovákiai és szerbiai fellépők is szerepelnek. Az East Gypsy Band műsorában például a cigány zenei hagyományok és a jazz találkozik. A rendezvény zárónapján pedig a szervezők a cigány mulatságok egyik régi szokását is felidézik. A fesztivált úgynevezett hallgatók, vagyis kötetlen ritmusú lassú dalok közös éneklésével zárják majd. A Babel Campben, tehát Balatonbogláron, a Balaton Gypsy Festen. Zalakaroson is az esti időszakra időzítik a koncerteket, hogy hol és pontosan még mi minden vár rád, ez mindig kiderül az Itthon Otthonban, 11 és 1 óra között hétköznaponként. Ez a Petőfi program ajánlója most Filóval.

0: Rádióban.
1: Nagy Katamnak hiheti aktualitásban mindig összegyűjti az előttünk álló programokat, ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Indulás előtt azért nézd meg a frissített infókat, esetleges módosításokat, hiszen az extrém időjárás azért változtathat a programokon. Zalakaros környékén, hogyha nyaralsz a héten, akkor ne feledd, hogy a Karoskorzó Rendezvény Központban tartják a Bor Mámor Prósza nevű eseményt. Itt a borok, a gasztronómia és a zenekör építik a programokat. A zalakarosi nyár egyik hangulatos eseményén, tehát könnyed szabadtéri fesztivál élménye számíthatsz, ahol a helyi ízek és a kulturális programok együtt adják a hétvége alapját. Jó választás lehet tehát azoknak, akik egy nyári esti programot keresnek Zalakaroson, szívesen kóstolnának borokat, megismernék a térség gasztronómiáját, vagy egyszerűen csak eltöltenének néhány kellemes órát a Karoskorzón. Megnyitóval is készülnek majd, a Merenyei Népdalkör után Strong és Pál Júlia lépnek fel, de ott lesznek majd másnap a Decsi Fivérek, a The Connector, az Animal Cannibals, a Unique, a Budai Projekt és a többek közt a Zapor is, illetve Deluxe Partival is készülnek majd a Bor Mámor Prósza nevű eseményen Zalakaroson, a Karoskorzó Rendezvényközpontban. Számunkat ne feledd, 06 30 30 33 180. Írd meg, hogy hogy érzed magad, hogyan, mivel, milyen praktikákkal próbálod átviselni a 40 fokos nyarat. Pénteken jött egyébként egy kis felfrissülés, illetve itt a Petőfin. Ezúttal Hangácsi Márton hangjában fürödhetünk. Ruhá!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, hogy vagy? A kérdése már is itt vannak a válaszok, nem bírjuk ezt a hőséget, írják a boszicsajok. Szombaton laziban voltunk, éjfél tehát már elviselhető időjárásunk volt. Vasárnap délben megébredtünk, láttuk perzsel a nap, úgyhogy vissza is feküdtünk tévezni. Apropó, ha már lagzi, tudunk valamit Lacus a vidékiről? Szép hetet! Jó kérdés, Lacus itt vagy? Jelkezd, kapcsolj! Hogy állunk? A nagy őt úgy tűnik, hogy Lacusnak sikerült megtalálni hosszú idő után, úgyhogy várjuk a fejleményeket, és a lagzi dátumát is majd szeretnénk beírni a naptárba. Hétvégén moziban megnéztük a Sivatag fiát, írja közben Szabesz, egy izgalmas és érzelmekkel teli történet, mely megmutatja, hogy a legnehezebb körülmények között is milyen sokat számít a bátorság, a kitartás és a remény. A film egyszerre látványos, elgondolkodtató és végig leköti a néző figyelmét. Aztán valamikor régen nagyon sokan rajongtak értem, mindenki meg akart csókolni, lehettem vagy 5 hónapos. Végül ma tetőzik a meleg, senki ne menjen tetőre. Mosolygos vidám hetet kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Carson Coma, velük folytatjuk rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
6: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
7: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ez egy vulkán! Megsemmisíti a szigetet! Minden segítségre szükség van!
7: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot, Mancsőrjárat, a Dinofilm a mozikban.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Tóth Éva.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Egyelőre nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet, rászoruló gyerekek iskola kezdését lehet támogatni. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt, főleg a külső sávban. Az ellenkező hegyes halom felé vezető oldalon Biatorvágy és Bicske között lassul torlódik a kocsisor a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
11: Ma is várhatóan még holnap is elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawatt áram, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna vízszintjének további süllyedése miatt a paksi erőmű teljes leállásának a lehetősége továbbra is fennáll. Nincs vízhiány Budapesten, jelenleg nem kell korlátozásokat bevezetni, de takarékoskodásra kérik a fogyasztókat, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely megerősítette, hogy a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Hozzátette, hogy a növények locsolásával kapcsolatban a főkert részletes tájékoztatót ad ki. Rászoruló gyerekek iskola kezdését segítheti a Baptista Szeretett Szolgálat. Ismét megszervezték a Sulipak kampányt, amelynek keretében 4000 csomagot osztanak ki. A támogatók segítségét szeptember szeptember 6-áig várják. A szeretett szolgálat azt is közölte, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online is lehet támogatni az iskola kezdő gyerekeket. Elindult a megújult MOL Bubi közösségi kerékpáros rendszer Budapesten. Több bicikli lesz elérhető és több helyen, a kerékpárokat pedig könnyebben lehet hajtani, és a MOL Bubi alkalmazása is egyszerűbben kezelhető. Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy lengyel nőt, akit a gyanú szerint egy 18 éves ukrán fiatal sebesített meg késsel Wrocławban a hétvégén. Az elkövetőt a támadás után azonnal őrizetbe vették. Ukrajna főkonzulátusa elítélte az esetet, amely politikai vitát váltott ki Lengyelországban, a kiutasítások gyorsaságáról és a biztonsági intézkedésekről.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Fokozódik a hőség, napos idő lesz délután északkeleten és a középső ország részben futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. Időnként megélénkül zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 36-40 fok, este 25-31 fok lesz. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
6: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: További frissítőkkel készülünk, ami a zenéket illeti itt a Petőfin. Szép napot, kitartás, 06303030380, továbbra is itt informálhatsz. Az Itthon Otthon pedig újabb programötletekkel folytatódik, aktuálisan a heti eseményekről mindig beszámolok ilyenkor.
1: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ha az M7-esen autózol a Balaton felé, arra készülj, hogy a belső sávon törmelékek találhatók a 28-as kilométernél, hiszen baleset történt Martonvásárnál, a Lettenye felé vezető oldalon, tehát számunk 0630303380 továbbiakban is informálnál.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: A kánikulában az elviselhetőbb koncertélményhez az esti bulik adhatnak egy kis enyhülést, bár hűvös nem lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet sem csökken a héten 20 fok alá. Lehet készülni, és persze egy indulás előtt mindenképpen a friss infokat megnézni a esetleges módosítások miatt. Albert Irsa lesz az új helyszíne például a 10. Alföldi Street Food Fesztiválnak. Itt különleges ízek, nyári buli hangulat kerül a középpontba, most már ugye új helyszíne, és minden eddiginél nagyobb, színesebb és ütősebb élményt ígérnek. A fesztiválon számtalan egyedi recept alapján készül street food étel sorakozik fel, sertés, marha, szárnyas étele, különleges fogások, illetve gazdag sör és bor kínálat gondoskodik arról, hogy mindenki megtalálja a kedvencét, persze csak mértékkel. A gasztronómiai élmények mellett az erei programok is kiemelt szerepet kapnak, hiszen a fesztivál színpadán élő zenekarok váltják egymást, a koncertprogramokat pedig éjszakában nyúló DJ szettek követik, mindjárt sorolom a fellépőket is, retro slágerek, legnagyobb buli himnuszok, ezek mind-mind felsorakoznak majd, de rendezvény program kínálatát színházi előadások is gazdagítják, a Veresegy Színház produkciói például különleges színt visznek az Alföldi Street Food Fesztivál napjaiba. Na és akkor nézzünk pár fellépőt, Dash, Volmár, Majka, K. Kevin, Nóttár Méri, P. Junior, Jude Law, Manuel, Dr. Béres, Mihály Filuca, Kósz, Milán, ők is a fellépők között és sokan mások még az Alföldi Street Food Fesztiválon Albert Irsán. A rendezvényeken egymáshoz, az utakon pedig a hősök és halott pénz mondja, hogy mit kell tenni.

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes áll.

0: utazunk minden nap.
1: Hamarosan 4 napon át az országutak legnagyobbjaitól lesznek hangosak Hajdúszoboszló utcái, hiszen kamionos találkozó várja majd az érdeklődőket a fürdővárosban. Sok-sok izgalmas programmal, hiszen a kamionok parkoltatása, regisztrálása után nem sokkal, majd az esti órákban lesz egy felvonulás, aminek a startja a repülőtér, és természetesen a célállomás is ugyanez. Ha visszaér majd a kamionos felvonulás, akkor buli kamiont is indítanak majd a reptértől. Hazai DJ gondoskodnak majd a jó hangulatról, és lesz gyorsulási bemutató is másnap kicsiknek, elektromos kis kamionnal. Déli harangszó gyarán pedig kipufogó hangnyomás méréssel készülnek, lesz játékos tőrívó verseny is, kamion húzó bemutató, kerékkötő bemutató, lassulás, illetve ügyességi bemutató, vidám park és sok egyéb érdekesség, még hűlékbalon bemutató is vár a hajdúszoboszlói kamionos találkozón. Jó program ötletekért nem kell sehova menned, figyeld a Petőfi 11 és 1 óra között hétköznaponként, hiszen heti aktualitásban ugye mindig beszámolok arról, hogy hol és mi minden vár rád. Esetleges módosítások miatt indulás előtt a frissített infokat azért nézd meg, míg itt nálunk jön a Carbon Fools.

0: van programod. A stúdióban
1: megkaptam aktuálisan a heti program kínálattal ilyenkor 11 és 1 óra között 0-30-30-30-380, ez a számunk, ne feledd, itt is megoszthatsz velünk akár programötleteket, vagy azt, hogy hogyan telt az eddigi nyár, hogy bírod a hőséget, ha vannak jó hűsítő tippjeid, akkor minden szívesen fogadunk. Közben gyorsan menjünk is tovább, hiszen tényleg rengeteg a lehetőség, például ha balatoni nyaralás gasztronómiai élményekkel, zenével és közösségi programokkal szeretnéd kiegészíteni, akkor most jól figyelj. Ábrahám hegyen tartják az Ábrahány megyi bornapok, ahol sok mindennel készülnek, hiszen kellemes esti sétákon kívül nyári dallamokat kínálnak, és ezzel emlékezetes kikapcsolódást. Ezen kívül gyerekfoci is lesz, valamint versenytánc bemutató. A Triton például akusztikus magyar rockdalokkal készül, és népi motivumokkal szövik át mindezt, de találkozhatsz az LGT emlékzenekarral is. Ezen kívül lesz középkori zene és tánc, furmányos játékudvar, valamint a fellépők táborát Halász Rebeka és Karabancsev Kristóf is erősíti, retróslágerekkel készülnek majd, de operettek és sanzonok is felcsendülnek, és ez sok egyéb érdekesség még az Ábrahám-hegyi bornapok kínálatában. A hazai alternatív, indie, független pop-rock zenei szína képviselői pedig szintén felsorakoznak majd 4 napon keresztül változatos stílusban Gyenes Diáson, az Altér Festen. Többek között Péter Fiborival is, a Love Band-del, az Anima Sound System-mel, Meringerrel, Lobo Szalóki Lázárral is találkozhatsz, és Guruló Zongorával is, ha Gyenes Diáson a Kárpáti Korzó jársz az Altér Fest keretében. Ezeket is beírhatod tehát a programok közé, csak úgy, mint a 30Y-t, most ők folytatják.

0: Mari Szanders András énekelt itt a Petőfi. Egy óra közben a pontos idő, ha ebédelsz, nagyon jó étvágyat hozzá. Nálunk terítéken a legfrissebb hírek, majd jön a VR Rockstars.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Egyelőre nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Lajos Mizse mellett a 67-es kilométernél, illetve Lajos Mizse és Örkény között a 62-es kilométernél baleset történt. A 67-es kilométernél csak a leálló sáv járható, a 62-es kilométernél is csak a belső sávon lehet haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak. Erről beszélt a miniszterelnök a Sándor Palotában, miután megbeszélést folytatott Forsthoffer Ágnessel, a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, nem szabad pánikot kelteni, valamint akadályozni a védekezést. A kormányfő korábban közösségi oldalán elmondta, ma is várhatóan még holnap elkerülhető az utolsó paksi blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki további 240 megawattára. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi Vármegye székhely mostani kapacitását. A városban jelenleg elég ivóvíz áll rendelkezésre. A hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt takarékos vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. A szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között térítésmentesen használhatják a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Közvetlen vasúti kapcsolat létesül Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a beruházás a Zala-Szentiváni Delta vágány és a megálló új építésével kezdődik. Két év alatt készül el 12 milliárd forintból. Izraelben felfüggesztette a bíróság azt a kormányzati tervet, amelyben krokodilokkal teli vízesárkot alakítottak volna ki egy terroristákat fogva tartó börtön körül. A döntést egy állatvédő szervezet keresete után hozták meg, amely szerint a hüllők nem lehetnek fegyverek vagy büntető eszközök. A nemzetbiztonsági miniszter szerint ugyanakkor az igazságszolgáltatás a terroristák oldalára állt, azzal, hogy meghiúsította az ország elrettentő képességét erősítő intézkedéseket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Fokozódik a kánikula, napos idő várható délután északkeleten és a középső ország részben, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40 fok, késő este 25-31 fok valószínű. A hét közepén tartósan 40 fok fölött alakul a nappali hőmérséklet.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó étvágyat, Happy Day, szép napot, kitartást. A kánikulában az egészséges szervezetet is megterheli ez a nagy hőség és meleg, úgyhogy fokozott figyelemmel légy mások felé is. 0630303380, ezen a számon te is informálhatsz, én is megteszem kiránduló tippeket haza.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: törtem össze.
1: Vigyázzunk a női és férfi szívekre egyaránt, ilyenkor nyáron könnyebb az ismerkedés, és itt vannak ugye a fesztiválok, amik erre kiváló lehetőséget adnak, sőt ezen a héten páros VIP belépőt nyerhetsz a Sziget Fesztivál 0. napjára, délután a Petőfi csúcsban, úgyhogy 4 órától majd a nagyon figyelt Szikora Tomást, hogy ezért mit kell majd tenni. Számunk 0-30-30-30-380, ezt ne feledd, SMS-ben és Viberen lehet minket folyamatosan elérni ezen a számon, és közben az M7-esen ugye rengetegen autóznak a Balaton felé, vagy Balaton felől, és mindig ott megyünk el valami mellett, ami nem biztos, hogy neked megvan, de érdemes egy pillantást vetni rá, közelről is megcsodálni Miska huszár szobrát. Ugyanis ez a világ legnagyobb huszár szobra, 100 tonna betonból készült, és 13,1 méter magas egészen pontosan. Tehát egy monumentális huszár szobor az M7-es autópálya mellett Pákozdon, az úgynevezett Bogárhalmon. Ott, ahol a mondák szerint Jelasics Horváth Bán és császári királyi táborszer nagy állt 1848. szeptemberében. Ha ott jársz, esetleg kis fotót is készítesz, akkor Facebook oldalunkon megoszthatod, míg itt a Petőfi jön az I Want and the Parazol.
2: Neked, hogy ígérjem meg azt, amit nem tudok. Szeretlek, és melletted vagyok.

0: Maxi szóló után már is a Kuplung zenekarra nyomjuk tovább a gázt itt a Petőfin, közben bárhol jársz az országban, ne feledd, hogy sok olyan célpont van, amit érdemes meglátogatni. Magyarországon öt kastély együttes került a kulturális közcél szempontjából a kiemelt kastélyok közé, a körmendi Batthyány Stratmann kastély például az egyik, hosszú históriájával kiemelkedik, ugyanis a barokk kastély megalkotásához felhasználták a 15. századi várkastélyból a 17. század folyamán képített végvárfalait is. Ha majd megcsodálod, akkor rossz meg képeket velünk a Petőfi Facebook oldalán, a Kuplung zenekar pedig már is folytatja, akikkel a Hogyan tudnék élni nélküled című film második rész előtt majd az arénában lehet találkozni. November, akkor harangozták be 12-ére ugye a második rész premierjét, addig pedig itt a Petőfi, a Kuplung.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
4: Tudom, ez a legújabb magyar zene.

a tegnap ült helyén. Petőfi Rádió minden magyar és tapasztalat alapján nagyon-nagyon jövésmenése az idei nyáron. Bármerre is jársz, ugye ne feledd, hogy mindig van le és lehet egy olyan célpont, amit érdemes egy kis kitérővel akár megcsodálni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen például a Nyírbátori Református templom, hiszen ez az ország egyik leglátogatottabb műemléke. Az építkezés valószínű kezdetének a dátuma 1484, a befejezése 1511. A templom elválaszthatatlan része pedig a mellette álló erdélyi mintára készült fa harangtorony, alul díszesen faragott, fűrészelt melvéd deszkázattal, már csak ezért is érdemes megnézni, egyébként a harangsúlya monumentális 300 kg, és Magyarország 10 legerősebb harangja között van számon tartva. Nyírbátori kis kiruccanás lehet tehát ez is, hogy megcsodáld, a 0630-30-30-380 as számunkon pedig jó kiránduló tippek jöhetnek még itt a Petőfin a Well Hello előtt, Márjon is a Follow the Flow.

0: Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
2: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s keringőzni kezd el minden Szent János bogár, és ő úgy lép, mint senki más.

0: Petőfi Rádió minden magyar kettő után is, és most már egyre jobban közeleg az idő. A Petőfi csúcsban ne feledd, ezen a héten páros VIP belépő nyerhetsz a Sziget Fesztivál 0. napjára, szóval hallgass továbbra is minket, figyeld délután Szikora Tomi felhívását a Petőfi csúcsban, nehogy lemaradj. Közben mindjárt velünk az erdélyi poprock együttes, akiknek neve gegből ered, ezért van tudatosság is a névválasztásnál, hiszen az egyik alapító nem fogyaszt cukrot. Jön a No Sugar.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a kánikula, ma még elszórtan lehetnek záporok. Egyelőre nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, az M0-ási kiépített terelés előtt, valamint a terelésben is, főleg a külső sávban. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Lajosmizsénél, a 67-es kilométer közelében, valamint távolabb Lajosmizse és Örkény között a 62-es kilométernél is. Mindkét helyszínen csak egy sávon lehet haladni. Érdemes már a 81-es csomópontban lehajtani és Kecskemét től az 5-ös főúton kerülni. Az erős forgalom miatt alakult ki torlódás az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél baleset történt a külső sávban. 3 kamion és egy autó ütközött a 42-es főúton Földes és Berettyóújfalu között. A 28-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Kigyulladt egy kamion az 55-ös főúton Baja és Csávói között. A 92-es kilométernél a főutat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a Sándor palotában tartott egyeztetésen a kormányfő nem jelentett be semmilyen konkrét intézkedést, nem tett kezdeményezést és nem javasolt intézkedést az energiakrízis megoldására. Egyelőre nem kell teljesen leállítani a paksi atomerőművet. A miniszterelnök korábban a közösségi oldalán azt írta, ma és várhatóan még holnap is elkerülhető az utolsó blokk leállítása, így az egyik legnagyobb fogyasztási napon nem esik ki a még meglévő paksi áramtermelés. Az otthoni munkavégzés kiterjesztését tanácsolja a Digitális Vállalkozások Szövetsége. Arra kérik az ágazat dolgozóit, hogy a kánikula és az energiaellátási nehézségek idején tegyék lehetővé a munkatársaknak a home office-t. A szervezet szerint ezzel egy paksi blokk napi termelésének 10-15%-át meg lehetne spórolni. Továbbra sincs vízhiány a fővárosban, ezért nem kell korlátozást elrendelni, de takarékoskodásra kérik a budapesti fogyasztókat. A főpolgármester hangsúlyozta, a fővárosi vízművek minden felhasználónak tud vizet biztosítani. Karácsony Gergely hozzátette, a növények locsolásáról a főkert ad majd ki részletes tájékoztatót. Vasútvonal épül Szombathely és Zalaegerszeg között, ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a beruházás 2 év alatt készül el, 12 milliárd forintból, uniós és hazai forrásból.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Napos idő várható, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok várható.
2: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Befütöttek ma is rendesen, hogy ezt szoktuk egymástól hallani, hát sok mindenben sok ez a 40. Párkapcsolatban, részszámokban, gombózból is. Jöhetnék még ilyen közhelyekkel, de nem teszem. Páros VIP belépő viszont a Sziget Fesztivál 0. napjára. Ez lehet ma megnyerni, figyeld a részleteket.
5: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
5: Ez a Petőfi Rádió.
8: Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ma van, képzeld, a görög dinnyének a napja, hát egy jól behűtött görög dinnyénél nincs is jobb ilyenkor a nyári melegben. Ugye 92% a vízből áll, tehát nem csoda, hogy olyan frissítő, és év ezredek óta falatozzák az emberek. Ízletes, lédús gyümölcs, az egész az ókori Egyiptomban kezdődött egyébként. Állítólag a görög dinnye termesztése már időszámításunk előtt a második évezredben kezdődött a Nílus völgyében, sőt még Tutanhamon király sírjában is találtak görög dinnye magokat, bár ugye sokan pont vannak, ki szeretik, hogyha nincsenek benne magok. Most már egyre inkább keresik egyébként ezeket a mag nélküli változatokat, illetve a kisebb úgynevezett baby dinnyéket, mert a hagyományos magos dinnye azért még mindig a legnépszerűbb, és az idői időjárás kedvezett a dinnyéknek, úgyhogy szakemberek szerint a magyar görög dinnye kiváló minőségű és édes, és ugye a magyar görög dinnyéből jelentős mennyiséget exportálnak is, főként Németországba, Csehországba, Lengyelországba és Szlovákiába. És mivel több mint a 90% a víz, kiválóan hidratál ilyenkor a meleg napokon, emellett C-vitaminban, A-vitaminban és például a likopinban is gazdag. A likopin az egy erős antioxidáns, zsírban oldódik egyébként, ez fontos, segít semlegesíteni a sejt romboló szabad gyökeket, és azt is érdemes tudni a görögdinnyével kapcsolatban, hogy 100 grammonként csak körülbelül 30 kalóriát tartalmaz. Szóval jó kis fogyókúrás, egy gyümölcs, a görögdinnye ilyenkor nyáron, természetesen jól behűtve, úgyhogy görögdinnyére felít a Petőfin, pedig sok-sok hazai sláger, Rúzsa Magditól például, előtte pedig itt a felső 10 000.

0: oszlop hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Szabó Benedek és Bandája itt a Petőfi. Jó és rossz hírek pedig egyaránt az utakról, a legfrissebb információkat már is mondom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Kigyulladt kamion műszaki mentése miatt továbbra sem járható az 55-ös számú főút Baja és Csávói között, ugyanis lezárták. Az M7-esen Budapest felé pedig a Velencei tónál a 48-as kilométernél a külső sávot egy baleset miatt. Az M7-esen Budapest felé pedig szintén baleset történt korábban, itt a forgalom korlátozásnak már vége, de Kecskemét és Lajos Mizsek között tólódásra számítsa. 0-30-30-30-380 as számunkra jelezte további infokat, hogy segíthessünk. Itt a Petőfin pedig változatos magyar zenék a továbbiakban is.

Petőfi Rádió, minden magyar a napi hőmérsékleti rekordok fognak megdőlni az elkövetkező napokban, és úgy érzem, bár pontos adatai még nincsenek, 2017-ben a maximum Békés Sámson 41,1 Celsius fok volt, hát én szerintem ezt már meghaladtuk. Az elkövetkező napokban pedig még melegebb vár ránk, csütörtökön akár 42 fokot is mérhetünk, aztán jön majd egy kis felfrissülés pénteken. No, közben érdemes figyelni minket továbbra is, a Petőfi csúcsban lesz majd egy játék szikora Tominál, hogy majd mit kell tenni, azt elárulja neked nem sokára. Az biztos, hogy az idei Sziget ugye Bródi Dalok napjával indul, melynek köszönhetően több mint 40 jól ismert hazai zenész lép színpadra a nagy színpadon, hogy együtt ünnepeljék a magyar zenetörténet egyik legmeghatározóbb zeneszerzőinek életművét. Aztán jön majd a Sziget Icons nevű nosztalgikus program, egy igazi időutazás szintén felidézze a fesztivál legemlékezetesebb koncertjeit jól ismert zenekarokkal. A nulladik napra lehet páros VIP belépőt nyerni hamarosan. Tarts velünk a Petőfin, és figyeld a további részt.

évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igaz a pontja,

0: megkötöttem.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, főként az ország északi régiójában itt-ott előfordul egy kizivatar, ami le is hűsíti a levegőt, tehát majdnem 10 fokkal, úgyhogy ez nagyon kellemes. Ezt a meleget pedig, ami most jellemzi azt a hetet, jól lenne becsomagolni és majd télen kiereszteni. Ugye csütörtökön várható majd a hőmérsékleti tetőzés, akár 42 fok is lehet, aztán jön majd egy kis felfrissülés péntektől, de már is megtudhatod a további friss információkat a hírekben, mi pedig folytatjuk Petruskával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.

0: Kukac Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a kánikula, elszórtan lehetnek záporok. Kissé optimistábbak a vízügyi előrejelzések a következő napokra. Megdőltek a fővárosi melegrekordok tegnap.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabányánál az M0-ásig kiépített terelés előtt, valamint a terelésben is, főleg a külső sávban. Ugyanebben az irányban Győr elkerülő szakaszán, illetve a Tata előtt kiépített terelésben is baleset történt. A 104-es és a 72-es kilométernél is csak a belső sáv járható. Mindkét helyszínen 2 kilométeres torlódás alakult ki. Új baleset történt az M5-ösön Budapest felé. A 73-as kilométernél a külső sávot lezárták. Kecskemét és Lajosmizse között torlódik a forgalom. Az erős forgalom miatt alakult ki torlódás az M7-esen Letenye felé Martonvásárnál. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a 48-as kilométernél baleset is történt a külső sávban. Kigyulladt egy kamion az 55-ös főúton Baja és Csávoly között, a 92-es kilométernél a főutat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek. Ezt a miniszterelnök közölte, miután délelőtt egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be, és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és víz stratégia megalkotását sürgette. Kissé optimistábbak a vízügyi előrejelzések a következő napokra. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Megdőlt tegnap a fővárosi hajnali és napi meleg rekord is. A Jánoshegyen 25,8 fokot mértek kora reggel, a Lágymányoson regisztrált új napi maximum hőmérséklet pedig 39,4 fok volt. Legutóbb ezen a napon a legmelegebb 1949-ben volt. Akkor 38,9 fokot jegyeztek fel a fővárosban.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágúi Gergely. A török Trabzonsporral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtáblájáért, a sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsabzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros az isztambuli öttusa Európa bajnokság nyitónapján. A nyolc duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött, az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Marozsán Fábián 6 helyet rontott, így a 61. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics Márton egy pozíciót előrelépve a 83., míg az elmúlt hónapokban két Challenger versenyt is megnyerő Piros Zsombor a 123. helyen áll. Az élen továbbra is az olasz Jannik Sinner található. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos idő várható a folytatásban is, délután északkeleten és a középső ország részben futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Délután 36-40, késő este 25-31 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Után is változatos magyar zenei kínálattal. Itt a Petőfi, tarts velünk, és figyelj, mert hamarosan játék is lesz a Petőfi csúcsban. Páros VIP sziget belépőt lehet nyerni a nulladik napra. A szem 0-30-30-30-380-ha üzennél, SMS-ben és Viberen megtehetett.
2: Itt egy újabb óra. Kizá-

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Petőfi Rádió minden magyar. Gárdonyi Géza születésnapjára emlékezhetünk a mai nap a 19.-20. századforduló magyar irodalmának népszerűségében mely kiemelkedő alakja. A kortárs sajátos figurája egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt ő. Egri csillagok, láthatatlan ember, Isten rabjai, hogy párat említsek, a jól ismert művei közül a költő, drámaíró, újságíró, pedagógus a mai napon született 1863-ban. Csak úgy, mint Lévai Sándor, ő 1930-ban a magyar bábművész, báb és díszlet tervező, akinek a legismertebb munkája a Süsü a sárkány című bábfilm sorozat címszereplőjének, Süsünek a figurája. És a Süsü, akkor ne felejtsük a Csukás Meserádiót, ami az elmúlt hónapokban számos népszerű esti sorozattal ajándékozta meg a hallgatóit. A csatorna névadója Csukás István, Süsüke világot lát című hangjátékának világpremierje után, most pedig újabb különleges mese veszi kezdetét, a Louis Láma kalandjai. Egy messzi földről érkező kíváncsi fiatal láma történetét meséli el, aki Magyarországra érkezve fokozatosan fedezi fel a körülötte lévő világot, hamar rájön, hogy a szavak segítenek megérteni egymást, kapcsolatokat teremteni és barátokra találni. Egy kedves kislány türelmesen tanítgatja neki a hétköznapi életben fontos kifejezéseket, és közben a félreértésekből sok mulatságos helyzet adódik, és ahogy egyre jobban megismeri az itteni életet és a nyelvet, fokozatosan talál új otthonra a környezetében. A mesék játékos formában mutatják tehát meg, hogy a szavak hogyan segítenek beilleszkedni egy ismeretlen világba. A 10 epizódból álló sorozat két nap múlva indul, és augusztus 18-áig tart. Az utolsó rész kapcsolódik a magyar államalapítás ünnepéhez is, különleges lezárást adva Louis magyarországi utazásának. Louis Láma kalandjai tehát augusztus 5 és 18 között hétköznap esténként 7 órától a Csukás Meserádióban. Itt a Petőfin pedig Gréta talált egy igazi kincset, amit be is mutat most nekünk.

hajszolom, érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

0: világ.
1: Csinszkát hallottad itt a Petőfin, és sokan felsorakoztak még erre az órára. Egy jól beütött görögdinnye társaságában hallgathatsz minket tovább is itt a Petőfin. Fontos a görögdinnye. Egyrészt ma van a napja, másrészt ugye a 92%-a vizet tartalmaz, tehát 100 grammonként csak körülbelül 30 kalóriát tartalmaz. Ezt érdemes tudni, C-vitaminban, A-vitaminban és a likopinban is gazdag. Utóbbi kiemelten támogatja például a prostata normál működését, és csökkentheti annak daganatos megbetegedéseit. És egyébként zsírban oldódik. Ezt is tudni kell, erős antioxidánsként nézi tehát a sejteket az oxidatív stressztől, a sejtromboló szabad gyököket segít tehát semlegesíteni. Ma a görögdinnye napján, ha máskor nem is, egyél egy cikket, szeletet, feldarabolva, maggal, mag nélkül, nem tudom, hogy szereted. Egy biztosít, ha velünk tartasz a Petőfin, akkor nem csak ennek kapcsán kaphatsz frissítőt, hanem a dalok kapcsán is, és ezen a héten páros VIP belépőt is nyerhetsz a Sziget Fesztivál 0. napjára. Hallgass tehát továbbra is a Petőfit, figyeld délután Szikoratomi felhívását a Petőfi csúcsban, addig pedig Roy előtt jön a Fran Palermo.

ezt az előadót is a Magyar Zenét Játszó Petőfi Rádióban hallottad először.

Petőfi Rádió minden magyarra, hogy összmész az országban, te is észrevehetted, ha személy szerint nem is a hírekből biztosan, hogy kisebb-nagyobb szigetek bukkannak ki az alacsony vízállás miatt a tavakon, folyóinkon egyaránt. Bajánál például egy a meter fenekére süllyedt hajót már szinte körbe is lehet sétálni, hiszen víz alig van körülötte, és közben máshol is ugye egészen új arcát mutatja az egyre kritikusabb dunai vízállás. Budapesten a Margit híd lábát is körbe lehet sétálni, a Szabadság hídról pedig látható az előző Ferenc József híd maradványa is. Bármere is jársz, légy nagyon körültekintő, óvatos, egyébként ha valami érdekességet találsz és lefotózódozd meg velünk is a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Közben változatos magyar zenék továbbra is, Brains, Dash, ők is jönnek, ez pedig a Random Trip és Bagosi Norbi. Körülött.

0: Zötyögünk tovább itt a Petőfi Horrá erősítve a ritmusokra, hol egy kicsit visszavéve. Szikora Tomi lesz az úti társad, a mai délutánban is a Petőfi csúcsban, ráadásul játék is lesz ezen a héten. Páros VIP belépőt nyerhetsz a Sziget Fesztivál nulladik napjára. Szóval figyeld a felhívását, a 06303030380 as számunkat pedig ne feledd, hiszen továbbra is itt informálhatsz minket SMS-ben és Viberen. Katomára búcsúzik, a Road Movie All-Stars pedig már is érkezik.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor nyereményed páros VIP belépő a Sziget Fesztivál 0. napjára.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban. A reklám után... A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a kánikula, elszórtan lehetnek záporok. Kissé optimistábbak a vízügyi előrejelzések a következő napokra. Leálltak az autógyárak Romániában.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, az M0-ásig kiépített terelés előtt, valamint a terelésben is, főleg a külső sávban. Nemrég baleset történt az átterelt belső sávban, a 23-as kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de a 3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Ugyancsak az M1-esen a főváros felé Győr után, illetve a Tata előtt kiépített terelésben is baleset történt. A 104-es és a 72-es kilométernél csak a belső sáv járható. Mindkét helyszínen 2 kilométeres torlódás alakult ki. Két baleset is történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán. A 73-as kilométernél a külső, a 42-esnél a belső sávot zárták le. Így Kecskemét és Lajosmizse között, illetve Újhartyán is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Fadőlt a 21-es főútra Salgótarján átkelési szakaszán, az 56-os kilométernél jelenleg nem lehet tovább haladni. Két autó ütközött a 37-es főúton az Ongai elágazásnál, a 4-es kilométernél a Szerencs felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Kigyulladt egy kamion az 55-ös főúton Baja és Csávoly között. A 92-es kilométernél a műszaki mentés idejére lezárták a főutat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Kissé optimistábbak a vízügyi előrejelzések a következő napokra. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek, ezt a miniszterelnök közölte, miután délelőtt egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthofer Ágnessel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént. A találkozó után a Fidesz frakció vezetője kifogásolta, hogy a kormányfő nem jelentett be, és nem javasolt semmilyen konkrét intézkedést az energiakrízis megoldására. A KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem érezte a nemzeti összefogás szándékát az egyeztetésen. A Mi Hazánk elnöke átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette. Leálltak az autógyárak Romániában, emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilie Balazsán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Vizsgálatot rendelt el a kórházban hagyott csecsemők sorsának rendezése érdekében a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, országos szinten több mint 320 gyermekről van szó. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hangsúlyozta, komplex megoldást kell keresni, de a csecsemőket gondozzák, ellátják, amíg megnyugtatóan rendeződik a helyzetük.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor, zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk. Éjszaka 17-24, napközben 37-41 fok várható.
1: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van, a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A Kánikulában együtt hűsölünk a folytatásban. Ki szeretne a vendégünként érkezni a Sziget Fesztiválra és egy páros VIP napi jegyet nyerni? Gyere velem, hiszen hamarosan játék indul.
6: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: a Magidom, jól áll a sötét. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ki szeretne a vendégünként érkezni a Sziget Fesztiválra? Csak szólok, hogy van nálam egy páros VIP napi egy a Sziget 0. napjára, amit akár te is megnyerhetsz. Hogy hogyan? A játék részleteit gyorsan ismertetem, figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küld üzenetet, ez az óra nyerős lágere, akkor várom a jelentkezésed SMS-ben a 0630303380-on. Írd meg az óradalának címét, előadóját, és hogyha mindenkinél gyorsabb vagy, ha elsőként fut be az üzeneted, akkor visszahívlak, és mondd a Petőfi Rádió szlogenjét. Én pedig már repítelek is téged másodmagaddal együtt a Szigetre, hiszen egy VIP napi belépőt nyerhetsz a 0. napra. Játék hamarosan, de előbb...
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, a 21-es főúton Salgótarján belterületén egy fa dőlt a burkolatra, ezért van forgalomkorlátozás az 56-os kilométernél. Kerülni helyben kisebb utakon lehet. Tehát a 21-es főúton Salgótarjánban egy fa dőlt a burkolatra az 56-os kilométernél. A 37-es főúton az Ongai elágazásnál két autó ütközött össze, a 4-es kilométernél Szerencs felé a külső sávot lezárták, tehát baleset van a 37-es főúton az Ongai elágazás közelében a 4-es kilométernél Szerencs felé, az 55-ös főúton pedig Baja és Csáboly között a 92-es kilométernél kigyulladt egy kamion, tart a műszaki mentés, ezért van itt a környéken nagyobb dugó és forgalomkorlátozás, tehát mindez az 55-ös főúton Baja és Csáboly között a 92-es kilométernél, ahol kigyulladt egy kamion. És te merre vezetsz, merre tartasz? Hány fokot ír az autó? Várom a közlekedési infokat az egész országból, dolgozzunk össze. Adj hírt Tiszavasváriból, Dunaújvárosból, Celldömölkről. Hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Kállai Szanders András, Take Me Back Home, egy újdonság ajánlat. Ez lüktet nálunk a délutánban. A pontos idő 16:23. Jó utat, ha most indulsz haza. Hey.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Ákos, minden, ami szép volt, ezzel nosztalgiáztunk, pontosan 4:30. És ma délután minden a játékról szól. Tényleg mindenki szeretne nyerni egy páros belépőt a Sziget 0. napjára, ami ráadásul VIP napjegy. Már rengeteg üzenet érkezett, pedig még nem is volt a zenék közötti felhívás. Csörgünk, háló!
1: Szia! A játékra szeretnék jelent. Nem tudom, hogy hívni kell, hogy SMS-t küldeni.
0: SMS-t küldeni, de majd csak akkor, amikor meghallod a zenék közötti felhívást, ami súgok, hogy hamarosan jön. Tehát amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630303380-on SMS-ben, írd meg az óradalának címét, előadóját, és ha gyors vagy, mindenkinél gyorsabb vagy, akkor visszahívlak, mond a Petőfi Rádió szlogennyét, én pedig repítelek a Sziget Fesztiválra, hiszen a nyereményed egy páros VIP belépő lehet a Sziget 0. napjára. Figyelem, a játék pár perc és indul!

0: BSV Nagybogi Always Be Mine, a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek páros VIP napi belépőt ér a Sziget 0. napjára. És hogy kinek? Ki lesz ott a nyár egyik legnagyobb fesztiválján? Kibulizhat másod magával együtt a Petőfi Rádió vendégeként? Hamarosan kiderül, hiszen a nyertest mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás csomópontja között a kiépített terelésben. Ráadásul korábban baleset történt a 23-as kilométernél az átterelt belső sávban. Az ottani torlódás több mint 3 kilométeres, amely lassan oszlik fel. Mindenképp plusz menetidővel tervez, tehát hogyha az M1-esen Budapest felé autózol, ugyanis baleset van a 23-as kilométernél az átterelt belső sávban, illetve Tata előtt a kiépített terelésben szintén baleset lassít a haladást a 72-es kilométernél Budapest felé. Tehát az M1-esen baleset van, mint Tatánál, mint pedig Biatorbágy térségében a főváros felé vezető oldalon. M5, itt a főváros felé, itt a Budapest felé vezető oldalon két baleset történt korábban. Az egyik a 73-as kilométernél a külső sávban, a másik pedig a 42-es kilométernél a belső sávban. Mindenképp itt is plusz menetidővel tervez, tehát az M5-ösön Budapest felé két baleset lassítja a haladást, a 73-as kilométernél és a 42-es kilométernél. A 37-es főúton pedig az Ongai elágazás közelében két autó ütközött össze Szerencs felé, a 4-es kilométernél a külső sáv le van zárva. Tehát baleset a 37-esen, az Ongai elágazásnál, a 4-es kilométernél Szerencs felé. És te merre vezetsz éppen, mi az úti cél? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, dolgozzunk össze, és adj hírt Sárospatakról, Verőcéről, Kőszegről, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játék, játék, játék, erre fókuszálunk a folytatásban, hiszen most kiderül, hogy kiindulhat VIP vendégként, a Petőfi Rádió vendégeként a Sziget Fesztivál 0. napjára. Egy páros VIP belépő a tét, és a leggyorsabb üzenet küldőt csörgetem most.
1: Szia!
0: Halló, szia! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia!
0: Hogy szólítatlak?
1: Vivi.
0: Vivi. Mi volt az első gondolatod, amikor megláttad, hogy hív egy ismeretlen szám?
1: Hát, mivel játszottam, így nagyon bíztam benne, hogy ki lesztek.
0: És milyen álmod van, milyen vágyad van, mit szeretnél nyerni ma délután?
1: Sziget Fesztivál jegyet.
0: Ráadásul páros VIP belépő van a Sziget Fesztivál 0. napjára, ami a tiéd lehet, mert hogy bent vagy, bekerültél, első voltál. Úgyhogy szerintem már megugrottad az első nagy lépcsőt, mert több száz üzenet közül a tiéd futott be a leggyorsabbként.
1: Nagyon örülök, köszönöm.
0: Na van két kérdésem, jó? Felkészültél?
1: Igen.
0: Az első, hogy mondd el kérlek, hogy melyik volt az óra nyerős lágere?
1: BSV, Nagy Bogi, Always Be Mine.
0: Igen, és a Petőfi Rádió sztog, ennyit tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Szuper, akkor ott vagy a Sziget Fesztiválon, hiszen páros VIP belépőt nyertél a Sziget 0. napjára. Gratulálok!
1: Nagyon örülök, köszönöm. Juhu!
0: Így örül egy igazi Petőfi Rádiós nyertes, mert hogy bent vagy a vendégünként.
1: Nagyon köszönöm.
0: Kinek fogod elsőként elújságolni a nagy hírt?
1: Barátnőmnek.
0: És vele fogsz érkezni?
1: Igen.
0: Mely koncertet várjátok a legjobban? Nézegettétek már a line-upot?
1: Hát az egészet nagyon várjuk.
0: Van már korábbi szigetes élményetek, emléketek?
1: Még.
0: Wow, hát akkor ez lesz az első.
1: Igen.
0: Na, hát akkor ennek nagyon örülök, hogy a vendégünként érkezhettek. Azt kívánom, hogy a nyár legnagyobb bulija legyen ez, és a következő dalal is meglepünk most titeket. Király Viktor és a Budapest Girl, ezt játszom most a Petőfi Rádióban. Az első nyertesünk tehát Vivi, de holnap te is lehetsz a szerencsés, és nyerhetsz páros VIP belépőt a Sziget Fesztivál

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Fizetés nap köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetés nap köszönts be, hadd öltözzek.

0: hónap van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, ma volt, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap.

0: köszöntsük el, hadd öltözzek fel ünnepőbe.
1: A dal, ami remélem, hogy ma sokaknak aktuális. Belga is a fizetésnap. A Petőfi Rádióban minden magyar. 0630303380, szemezek az üzenetek közül, mert valaki még mindig játékra jelentkezik. Teljesen megértem, hiszen páros VIP belépő nyerhető a Sziget Fesztivál 0. napjára, majd holnap délután is. A mai játékunk nyertese Vivien volt, de holnap te is lehetsz a szerencsés. Figyeld a játékot 4 és 5 óra között, a nyereményed pedig páros VIP belépő lehet a Sziget 0. napjára. Csabi azt írja, Hello Tomi, tudnál nekünk küldeni egy zenét, amíg hazaérünk Nyíregyre? Attilának, STZ-nek és Pistinek. Oké, Csabi, Attila, STZ és Pisti. Jude Law lej, ez jöhet? Pár perc és a tiétek a Petőfi Rádióban.
2: Neked kéne minden pénz, pénz, szájra felem, mész, mész, mész, pedig előre is
3: adnám. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei Sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
8: Otthon is érhetnek meglepetések.
10: Az egy dinoszaurusz!
9: Futás, futás, futás!
8: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
11: Mit fogunk csinálni?
10: Túl fogjuk élni.
8: Az Oak Street vége. A mozikban.
3: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik a kánikula, elszórtan lehetnek záporok. Kissé optimistábbak a vízügyi előrejelzések a következő napokra. Azonosították az Idaho-i lövöldözőt.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabányánál, az M0-ásig kiépített terelés előtt, valamint a terelésben is, főleg a külső sávban. Két baleset is történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán. A 73-as kilométernél a külső, a 42-esnél a belső sávot zárták le. Újhartyánnál 10 kilométeres a torlódás, az 53-as jelű Örkény csomópontban letérve az 5-ös főúton érdemes kerülni. Két autó ütközött a 37-es főúton az Ongai leágazásnál, a 4-es kilométernél a Szerencs felé vezető oldalon, a külső sávot lezárták. Kigyulladt egy kamion az 55-ös főúton Baja és Csávói között, a 92-es kilométernél a műszaki mentés idejére lezárták a főutat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
12: Kissé optimistábbak a vízügyi előrejelzések a következő napokra. Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje, de továbbra is kritikus, közölte kora délután a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán hangsúlyozta, az utolsó paksi turbina továbbra is termel, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. Egyre több önkormányzat jelent be energiatakarékossági és vízvédelmi intézkedéseket, a hetek óta tartó hőség és az asszály miatt. Pécsen és Debrecenben megtiltották a kerti locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást. Szolnokon lekapcsolták a Tiszavirághíd díszkivilágítását. A Tiszaligeti fürdőben és a nyíregyházi Aquarius élményfürdőben nem üzemelnek a szaunák. Nagy területen ég a Tarlóveszprém megyei külső vatnál. Az oltásban több környékbeli hivatásos és önkormányzati tűzoltó is részt vesz. Közben az erős szél miatt még több helyen ég a komposzt Érd és Százhalombatta között. A lángok már egy hete csaptak fel, a tűz terjedését sikerült megakadályozni, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását. Az ukrán elnök szerint Oroszország be fog avatkozni a választásokba az európai országokban, Izraelben és az Egyesült Államokban is. Volodymyr Zelenszkij Kijevben a nagykövetek éves értekezletén azt mondta, Moszkva soha nem hagyja ki a lehetőséget, hogy hibrid befolyásolással, pénzügyi eszközökkel vagy destabilizációval beavatkozzon más országok belügyeibe. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. A 7 sebesült közül 2 ember állapota válságos, 2-t viszont már hazaengedtek a kórházból.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futó zápor, zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17-24, napközben 37-41 fok várható.
4: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 5 óra után is számíthatsz ránk, és a kánikulában együtt hűsölünk. Hello, szép nyarat, a mikrofonnál Szikora Tamás. Akár munkában, munka után, vagy a szabadságod alatt is együtt vagyunk. A kezdésben Jude Law, Lil Frak és a Lej, ez diktálja az ütemet.
3: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

0: Lengyel Johanna, Egyenes az út, a Petőfi Rádióban minden magyar. Hát ez nincs mindenhol így.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged az ország útjairól. Figyelem, több mint 10 kilométeres dugó van az M5-ösön, mert két helyen történt baleset a főváros felé vezető oldalon. Az egyik a 73-as kilométernél a külső sávban, a másik pedig a 42-es kilométernél a belső sávban. Ezért van tehát torlódás az M5-ösön Budapest felé, mindenképp plusz menetidővel tervez, hiszen baleset van mind a 73-as kilométernél, illetve a 42-es kilométernél is. Az 55-ösön Baja és Távoly között korábban a 92-es kilométernél kigyulladt egy kamion, itt tart a műszaki mentés, ezért van itt forgalomkorlátozás, tehát mindez az 55-ös főúton Baja és Távoly között a 92-es kilométernél, ahol kigyulladt egy kamion. Az M1-esen pedig továbbra is élénk a forgalom a főváros felé vezető oldalon. Itt is korábban több baleset történt, Tatánál, valamint Biatorbágy térségében. A korábbi torlódások már feloszlóban vannak, de még mindig aktuális, tehát plusz menetidővel tervez az M1-esen Budapest felé. Vigyázz magadra! Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, valóban mindenkire számítok. Adj helyzetjelentést Cecéről, Jászberényből, Tokajból, hívja 061-769-6060-on, vagy írd meg, hogy nálad hány fokot mutat az autó.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: tetszik, nem táncolsz jobban a Petőfi Rádióban minden magyar. 06 30 30 30 380, nézem folyamatosan az üzeneteket, és többen is írták, hogy Tomi, mikor indul a következő játék? Holnap délután, mert hogy minden nap délután 4 és 5 óra között ezen a héten páros VIP belépőt nyerhetsz a Sziget Fesztivál 0. napjára. A mai nyertesünk Vivian volt. Páros VIP belépőt nyertél a Sziget 0. napjára. Gratulálok!
1: Köszönöm! Juhu!
0: Így örül egy igazi Petőfi rádiós nyertes, mert hogy bent vagy a vendégünként.
1: Nagyon köszönöm!
0: Holnap pedig te is lehetsz a szerencsés, játékot indítunk délután 4 és 5 óra között. Egyébként a Sziget olyan agregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is tudja garantálni a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudják magukat az országos villamos energiahálózatról, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerrel állítják elő. Ennek köszönhetően nem jelent a Sziget többlet terhelést az ország energiaellátására, szóval a látogatók biztonsága és a zavartalan rendezvény lebonyolítás is garantált. Szóval jövő héten a Petőfi Rádióval együtt bulizunk a Sziget Fesztiválon.
2: Petőfi, ez a legújabb magyar zene.

0: szépen, s azon túl is még.
1: Itt a Bagosi Brothers Campen és a Zuhanás. A Petőfi Rádióban minden magyar. Húha, tényleg elég gyilkos ez a kánikula. Az ország legmelegebb pontja jelenleg Hetényegyháza és környéke. Ott 40,6 fok van. Az országos átlag 36 fok. Például az M7-esen jelenleg Zivatarban, Enyin környékén ezt hallgatóink jelezték. Zita pedig nyaralás közben csekkolt be hozzánk, hogy ők a Tiszatónál töltenek most 4 napot a családdal, és utazás közben is minket hallgatnak. Köszönjük szépen, éljétek meg a nyár minden pillanatát, mi pedig veletek vagyunk.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: 20 percenként frissítjük a forgalmi infókat a Petőfi Rádióban, akár úton vagy haza a munkából, vagy nyaralás közben hallgatsz minket. Figyelem, az M5-ösön továbbra is több kilométeres dugó van Budapest felé. Korábban 2 baleset volt, az egyik a 73-as kilométernél, a másik pedig a 42-es kilométernél, ezért mindenképp plusz menetidővel tervez, hogyha az M5-ösön Budapest felé tartasz, hiszen balesetek miatt van lassabb haladás, mind a 73-as kilométernél, ahol le van zárva a külső sáv, a 42-es kilométernél pedig a belső sáv. Aki teheti, kerüljön az 5-ös főúton, de egyébként itt is már több helyen betorlódik a forgalom. Az 55-ösön pedig Baja és Csáboly között korábban a 92-es kilométernél kigyulladt egy kamion, itt tart a műszaki mentés, és ezért van forgalomkorlátozás, tehát az 55-ös főúton Baja és Csáboly között. Vigyázz magadra! Számítok a további információkra, még frissebb helyzetjelentésekre. Országosan Moson-Magyaróváról, Kisújszállásról, Balkányból hívja 061-759-6060-on.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
1: Útközben pedig van mit dúdolni, énekelni a folytatásban is. Hullik a cseresznyefa virága, következik a Honey Beast és a Parnograszt közös újdonsága.

Rádió Minden Magyar. Ma boldog névnapot kívánhatunk a Hermináknak, a Kiráknak és a Kendráknak. Ha van ilyen ismerősöd, mindenképp lepd meg rajtunk keresztül egy köszöntéssel. Vagy add meg a telefonszámát, én pedig felhívom, meglepem. 7-kor indul a kívánságműsor 1 óra múlva. Addig sem maradunk zene nélkül. Itt a Valmar mindjárt és a 100-szor.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram mindennap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
6: Otthon is érhetnek meglepetések.
8: Az egy dinoszaurusz!
7: Futás, futás, futás!
6: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
7: Mit fogunk csinálni?
8: Túl fogjuk élni.
6: Az Oak Street vége. A mozikban.
2: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a kánikula, elszórtan lehetnek záporok. Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány. Negyedik napja pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabányánál az M0-ig kiépített terelés előtt, valamint a terelésben, főleg a külső sávban. Baleset történt az M0-áson Halászteleknél az M1-es felé vezető oldalon, a 15-ös kilométernél egy sávot lezártak, lassul a forgalom. Kigyulladt egy kamion az 55-ös főúton Baja és Csávoly között, a 92-es kilométernél a műszaki mentés idejére lezárták a főutat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Eláll a zuglói irodaházak megvásárlásától a Tisza kormány, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során számos szerződésszegést állapított meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő. A budapesti Bosnyák tér mögött felépült 7 irodaházat 244 milliárd forintért vásárolta meg az állam még 2023-ban, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Otthoni munkavégzést rendeltek el a Szegedi Tudományegyetemen, azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges. Ezen felül az egyetemi épületek díszkivilágítását lekapcsolják, a nyári leállás idején pedig nem hűtik az épületeket. Az intézmény hangsúlyozta, az energia megtakarítási intézkedések a betegellátást nem érintik, a klinikákon pedig folytatódik a klimatizálás. Szigorú energia megtakarítási intézkedést vezet be a MediaMarkt holnap délután 5 órától. Az üzletlánc mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkentik a fényforrások kapacitását, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Korlátozhatják a Krško atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Krškói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Negyedik napja pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól, Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Házakat, több ezer hektár termőföldet és fenyvest perzselt már fel, a több ponton is terjedő tűz. Három települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni a Peloponnészoszi félszigeten.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futó zápor, zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17-24, napközben 37-41 fok várható.
2: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: 6 óra után is magyar kedvenceket ígérek neked a Petőfi Rádióban, amelyek megtöltik a nyári délutánod és hűsítik a kánikulát. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a 30Y, Moriones és a Halott Pénz Tuti jönnek, a kezdés pedig a Valmaré, itt a 100-szor.
2: Itt egy újabb óra.
5: Kizáró

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: hírek az utakról.
1: Folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, az M7-esen Budapest felé Érdnél egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott a 21-es kilométernél csak a belső sávjárató, ezért alakult ki, hogy gyorsban 3 kilométeres dugó. Tehát mindez az M7-esen Budapest felé Érdnél, ahol egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, így a 21-es kilométernél csak a belső sávjárató. Az M0-ás déli szektorában pedig az M1-es felé Halásztelek térségében történt baleset a 15-ös kilométernél. Egy sávot lezártak, a forgalom lassul, tehát baleset van az M0-áson, az M1-es felé Halászteleknél, a 15-ös kilométernél. Várom, gyűjtöm a további infokat az egész országból. Bábolnáról, Salgótarjánból, Dabasról. Hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Útközben pedig egy jó kis halott pénz. A Kővári Zolival közös, erre még meghívlak. Ez következik nálunk a Petőfi Rádióban 18-21-kor. Jó

Azari a Dash Rét, a Petőfi Rádióban minden magyar. Nyakig benne vagyunk a fesztivál szezonban, és ki szeretne a vendégünként érkezni jövő héten a Szigetre? Ezen a héten páros VIP belépőkért játszunk a Sziget Fesztivál 0. napjára, és a mai nyertesünk Vivian volt. Ha pedig szeretnél te lenni a holnapi nyertesünk és a Petőfi Rádió vendégeként érkezni, akkor figyeld a játék felhívást, a játékot délután 4 és 5 között, és amikor meghalod, akkor várom a jelentkezésed a 0630 30 30 380-on. Játék tehát holnap délután 4 és 5 óra között, páros VIP napi jegyért a Sziget Fesztivál 0. napjára.

0: Itt a Petőfi Rádió, minden magyar. Egész héten, vagy hát csütörtökig, pénteki kánikula vár ránk 40 fokkal. Ezek most a legkritikusabb napok, és a legkritikusabb órákban vagyunk ráadásul, amikor mindenki hazaér a munkából, amikor mindenki nekiáll főzni, mosni, takarítani, locsolni, viszont a kérés az az, hogy ahogyan az elmúlt napokban is tettük, ezt tudatosan tegyük, spóroljunk ezzel. A klímát is ne a maxon járassuk, a locsolást, az automosást most inkább felejtsük el, ahogy csak lehet, tudatosítsuk az otthonunkban is az áramfogyasztást, az áram felhasználást, és ne délután 5 és este 10 óra között menjen egyszerre minden. Együtt ez is sikerülni fog.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok a GPS, aki jelzi neked a friss aktuális közlekedési infokat, hogy hol van útzár baleset. Figyelem, az M7-esen Budapest felé Érdnél egy személyautó a szallagkorlátnak hajtott a 21-es kilométernél, csak a belső sávjárató, ezért több kilométeres a dugó, tehát az M7-esen Budapest felé Érdnél, ahol egy személyautó a szallagkorlátnak hajtott a 21-es kilométernél. Ami az M0-ást illeti, itt baleset van Halászteleknél, az M1-es felé a 15-ös kilométernél, egy sáv ott lezártak, lassul a forgalom, tehát baleset az M0-áson Halászteleknél, az M1-es felé vezető oldalon a 15-ös kilométernél, és még korábban az 55-ös főúton Baja és Csávoly között a 92-es kilométernél egy kamion kigyulladt, itt tart a műszaki mentés, ezért van forgalomkorlátozás, tehát az 55-ösön Baja és Csávoly között a 92-es kilométernél. Vigyázz magadra, számítok a további helyzetjelentésekre. Tényleg az egész országból, Tiszaföldváról, Hidasnémetiből, Szandáról, hívja 061-7596-on, és dolgozzunk össze.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És hogy milyen zene szóljon útközben, ez rajtad áll, 7-kor indul a kívánságműsor, hívj most 061 7

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajcsatok.
1: Nagykanizsától Szombathelyig.
2: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
1: Tetőfi Rádió.
2: Minden magyar.

0: menetrend szerint élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Várom az üzeneted 061-759-6060. Petro választotta az első dalt, a kolléganőjének Timinek egy pékségben hallgattak minket. Tétek ilyen és a Hubert törzs mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérletek

0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
2: Otthon is érhetnek meglepetések.
4: Az egy dinoszaurusz.
3: Futás, futás, futás.
2: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
5: Mit fogunk csinálni?
6: Túl fogjuk élni.
2: Az Oak Street vége. A mozikban.
7: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ez egy vulkán. Megsemmisíti a szigetet. Minden segítségre szükség van.
9: Éld át a mozivásznon az őskori kalandot. Mancs őrjárat. A Dinofil. A mozikban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik a kánikula, elszórtan lehetnek záporok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, közölte a miniszterelnök. Videokonferencián egyeztetnek holnap az uniós belügyminiszterek az illegális migráció elleni fellépésről.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Baleset történt az M0-áson Halászteleknél az M1-es felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél egy sávot lezárták, lelassul a forgalom. Kigyulladt egy kamion az 55-ös főúton Baja és Csávoly között. A 92-es kilométernél a műszaki mentés idejére lezárták a főútat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
11: Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, az áramfogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, tájékoztatott a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint ez az önkorlátozásnak köszönhető. Tegnap másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények. A lakosság és a vállalati szektor további együttműködését kéri az energiakrízis miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra között ütemezze át az áramfogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen is rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. Videokonferencián egyeztetnek holnap az uniós belügyminiszterek az illegális migráció elleni fellépésről. A tanácskozás összehívását nyílt levélben sürgette az Európai Unió 22 tagállamának vezetője, miután a múlt héten legalább 60 ezeren jutottak be illegálisan Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai területre, Ceutába.
0: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Nyágui Gergely. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgó csapatától és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt. Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus két idényre szóló megállapodást írt alá. A török Trabzonspor-ral kell megmérkőzni a Ferencvárosnak az Európa Liga főtáblájáért, ha sikerrel veszi a harmadik kört. A selejtező sorozat harmadik fordulójában az FTC a lengyel Górnik Zsavzséval találkozik, a párharc első mérkőzését szerda este rendezik meg. A konferencia ligában az Eto a Lech Poznan Klaksvik EL párharc vesztesével, míg a Debrecen az Inter Turku Vaduz KL csata továbbjutójával találkozik a liga szakaszba kerülésért, amennyiben túljut a selejtező e héten kezdődő harmadik fordulóján. Az MLS energia megtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó NB1 harmadik fordulójában. A forduló pénteki nyitó meccsét 20 óra helyett 17 óra 30 perctől játsz az MTK és a Puskás Akadémia, szombaton a Vasas Zalaegerszeg összecsapás 20 óra helyett 15 óra 30 perckor kezdődik, míg vasárnap a Paks a Honvédot fél 4-től, a Debrecen a Nyíregyházát fél 6-tól fogadja majd. Ezüstérmet szerzett a Rajncsák Diana, Varga Orsolya magyar páros az isztambuli 5-tusa Európa-bajnokság nyitónapján. A 8 duót felvonultató mezőnyben a miénk a svájciak mögött, az oroszokat megelőzve végeztek a második helyen. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Az ország nagy részén derült az ég, délután északkeleten és a középső ország részben futózápor, zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk, éjszaka 17-24, napközben 37-41 fok várható.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: 7 óra, egyenlő, Petőfi Rádió kívánság műsor. Igen, te jössz, te következel, mondd el, hogy melyik dal dúdoltad egész nap, vagy hogy melyik zene adna hangulatot a hétfő estéthez. Várom a hívásod. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdésben hiány dala szól a Who Matters.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:22, az élő kívánságműsort hallod a Petőfi Rádióban, és ezen a héten pedig játszunk páros VIP belépőért a Sziget Fesztivál 0. napjára. Igen, szóval a vendégünként ott lehetsz a Sziget Fesztivál 0. napján. Páros VIP belépőkért játszunk minden délután 4 és 5 óra között. Ezt is megsugom neked. Szóval a mai játékunk nyertese Vivian volt, erről ma lemaradtál, viszont holnap simán játszhatsz és nyerhetsz nálunk. Délután 4 és 5 óra között figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghalod, akkor jelentkezz SMS-ben, már mesd el a számunkat a 0630 30 30 380-at, amikor jön a felhívás, küld nekem üzenetet, ha pedig gyors vagy, akkor ott lehetsz a Petőfi Rádió vendégeként a Sziget Fesztiválon. Szóval játék holnap délután 4 és 5 óra között. De közben TikTokozok, TikTok live-ot indítottam, tehát a kívánságműsort nem csak hallatod a rádióban, hanem láthatod is élőben a TikTokon. Nagyon sokan együtt vagyunk, például az elsők között csatlakozott hozzánk Léna Kunszentről, Moncsit köszöntöm Hegykőről, JB egyenesen Sopronban nem csak hallgat, hanem néz is minket, Timi Martfőről csatlakozott hozzánk, Eszter Szabadszálláson hallgatja a kívánságműsort, Gréti üzenete Szolnokról futott be, Hajnalkát köszöntöm Sátoralja újhelyen, Évát Salgó Tarjánban, Vivit Balatonkenesén, Andrást pedig Ercsin, szóval külön pacsi, és üdv a TikTokosoknak! Jönnek az üzenetek, amelyek befutottak néhány perc a 0630303380-on. Hello Tomi, Noémi vagyok. Attilának szeretném üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem, és tartson ki! Zsani is velünk van, hogy ők megkezdték az egyhetes nyaralásukat. Az úti cél ezúttal Győr és Komárom környéke. A párjával, Kristoffal nyaralnak, ráadásul holnap fogják ünnepli majd az évfordulójukat, úgyhogy ezt kívánunk nektek nagyon sok boldogságot. És a következő dal természetesen a ti választásotok, Vekonyz és a The Way I Do. De hogy mi kinek játszhatom? Hát természetesen egy újabb nyaralós csapatnak, mert hogy Vikék is megkezdték a vakációjukat a Balatonnál. Szóval a Balcsi partjára is ezt a dalt küldöm. Vekonyz, The Way I Do a Petőfi Rádióban. És akinek játszom a következő magyar dalt, akár a névnapos királynak, vagy a születésnaposoknak, azt rád bízom, várom az üzenetet SMS-ben vagy Viberen.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.
3: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A műsor nem csak hallgatható a rádióban, hanem élőben is követhető a TikTokon, mert hogy TikTok live-ot indítottam, és millióan, na jó, csillaggal mondom, hogy millióan, rengetegen együtt vagyunk, 12.200 like jött az elmúlt néhány percben. Viktor Szerbiából csatlakozott hozzánk, szóval a következő dalt neked is játszom, na meg Áronnak, a születésnaposnak, szóval Isten éltessen!
3: Happy birthday!
2: Áron, kívánunk neked nagyon-nagyon boldog, vidám születésnapot, és bízom benne, hogy ünnepeltek. Roli az anyósának nagy harsányba küldeni a következő számot, mert ő készíti a világ legfinomabb lángosát. Oké, Roli anyósát nagy harsányban meglepjük. Gyarítom, hogy most is munka közben, és éppen készülnek a fincsi lángosok vacsira. Sziasztok, Felvidékről írok nektek. A kedvenc fodrászomnak, Juditnak szeretném küldeni a következő számot, mert ő is most téged néz a TikTokon. Köszönöm, jött az üzenet. Oké, rendítsek, hát akkor kedves Judit, Felvidéken, imágó mundi estelente, ezt a dalt neked is fogom játszani. És hogy még kinek, például Timinek, az ő nagy kedvence ez a dal, ő is csatlakozott hozzánk a TikTokon. Gréta is velünk van, aki az apukájának szeretné üzenni, hogy ő a világon a legjobb apuka, és nagyon-nagyon büszke vagyok rád, hogy ilyen melegben is dolgozol, nagyon szeretlek. Jött az üzenetet Grétától, az apukájának. Éviék nyaralás közben kapcsolták be a rádiót, a Petőfi Rádiót, ők Miskolcról Balatonfüredre mentek, ugyanis most ott töltenek néhány napot a párjával, úgyhogy természetesen őt is meglepjük most. És hogy még kit, az most fog kiderülni, mert a kívánságműsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rácsörgök. És átadom neki a te személyes üzeneted. Most hajnalkal besugom.
4: Halló!
2: Halló! Szia Tamás! Meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, és jött egy üzeneted a kívánság műsorban. Átadhatom?
4: Igen.
2: Hajnalka adta meg a telefonszámod. Ő írt nekünk, hogy hello Tomi, a páromnak szeretném küldeni a következő számot, mert ő most is dolgozik, buszsofőr. És üzenem, hogy köszönöm, hogy van nekem.
4: Ó, nagyon szépen köszönöm.
2: Meg még egy nagy puszit is küld. Nem tudom, mennyire hallottad így a buszozás közben.
4: Hallottam.
2: Te mit szeretnél üzenni Hajnalkának?
4: Én is nagyon szeretem.
2: És mikor mész hozzá haza? Mikor fogtok találkozni?
4: Ma este.
2: Aha, meddig tart a műszakod?
4: Hát 10-ig.
2: Merre vezetsz éppen? Mi az úti célod?
4: Az úti célom?
2: Aha.
4: Hát Bodrogfalom sátor vagy a új
2: hely. Aha, és napi hány járatot jelent a te életedben, a mai munkaóráidban?
4: Ez elég sokat.
2: Szám szerint?
4: Egy órától este 10 óráig.
2: Aha, akkor folyamatosan jössz, mész. Hány éve vagy hát egyébként ezen a járaton?
4: Hát 2 éve.
2: Na hát örülök, hogy akkor Zemplében is minket hallgatsz, ott azért a táj, a kilátás, a panoráma az azért tényleg nagyon pazar, és köszi, hogy ott is utazás közben minket hallgatsz. Én pedig a következő dallal megleplek téged, imágó mundi estelente, mert hogy Hajnalka vár téged, ezt játszom most neked a Petőfi Rádióban.
4: Nagyon szépen köszönöm.
2: Minden jót, jó utat, és kitartást neked ebben a hőségben.
4: Köszönöm szépen.
2: Ciao, szia, szia.
4: Hello, szia.
2: Várom a további üzeneteket, hiszen ez a kívánságműsor 9 óráig a Petőfi Rádióban, szóval írj 0630 30 30 380.
5: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
6: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, ez az élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban és a TikTokon. A TikTok Live volt Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el, szóval betekintést nyerhetsz hozzánk a stúdióba, és ott is csekkolom, várom az üzeneteket. Léna például itt írt nekünk, ő itt van most a TikTok Live-ban velünk, és a barátnőjét, Jankát szeretné felköszönteni, mert hogy 7-én lesz a születésnapja, és neked szeretne nagyon boldog születésnapot kívánni előre is. Én pedig bízom benne, hogy majd meg is ünnepítek a hétvégén, úgyhogy kedves Janka, Isten éltessen. Nem csak Jankát, hanem Tamást is köszöntetjük. Piránszki Tamást, neki pedig holnap lesz a születésnapja, úgyhogy előszüri napozunk.
3: Happy birthday!
2: Kedves Tamás, remélem, hogy ez jó kis előszüri napi ajándék, mert a következő dallal megajándékozunk. New Level Empire, Draft, Felhők alatt. És ön még kinek, kiknek játszatom? Eriknek, aki Oxfordban hallgat minket. Ő ott csekkolt be hozzánk a TikTokon. Nagyon köszi. És jött üzenet néhány perccel ezelőtt Nikitől, aki leadta a rendelést, hogy kit hívjak fel. Szóval most a párjánál Ferinél csörgök. És szeretne bocsánatot kérni. Mert reggel egy kicsit összekaptak, rossz volt a hangulat, munkába menet, és szeretné a rádióban is elmondani, hogy ne haragudjon rá, de hogy mennyire szeret téged. Bár Feri most nem vette fel, gyanítom, hogy még dolgozik ezerrel. A következő dallal természetesen meglepjük őt a Petőfi Rádióban. New Level Empire, Draft, Felhők alatt.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: A stúdióban Szikor.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Háló, Gizmo, Mizu, hogy telik a nyarad?
3: Munkában, sok munkában.
2: És lesz valamikor azért egy kis lazításod, pihenésed, vagy marad az augusztus 20-ai hosszú hétvége?
3: Augusztus 20.
2: Na hát akkor kitartás addig neked, bírod ezt a meleget, ezt a kánikulát?
3: Én bírom, persze, hogy nem bírom.
2: Na, jó, oké, bárcsak mindenki ezt mondaná. Nem tudom, klímázol, légkondizol, vagy még az se? Csak sok vizet fogyasztasz?
3: Nem, munkahelyen légkondi, itthon semmi.
2: De azért remélem, hogy ti is állítottatok a légkondin, és nem 18 fokon megy, hanem kellemes 23-24 fokon, ezzel is azért a fogyasztás csökkentve.
3: Igen.
2: Gizmo, kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Anikónak, Nikinek, Vivinek, Leninek, és ki szereti?
2: Megbeszéltük. Néhány perc múlva a Follow the Flow-dal szól a Porszem, amelyet játszatok Enikőnek is, aki utazás közben hallgat minket, éppen Nyíregyházára vezet. Én pedig elkísérlek. Follow the Flow, Porszem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint, mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
3: Otthon is érhetnek meglepetések.
5: Az egy dinoszaurusz!
4: Futás!
3: Anne Hathaway, Ewan McGregor.

0: fogjuk csinálni.
1: Túl fogjuk élni.
2: Az Oak Street vége. A mozikban.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a kánikula, elszórtan lehetnek záporok, megállt a Dunaapadás a Budapestnél. Lengyelország is felajánlotta segítségét az energiaválság kezelésében.
4: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Baleset miatt torlódik a forgalom az M3-as mindkét oldalán Gödöllőnél. A 30-as kilométernél a szalagkorlátnak hajtott egy autó, majd átkerült a szemközti sávba. Mindkét irányban 2-3 kilométeres a torlódás. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M7-es Budapest felé vezető oldalán is, Érdnél. A 21-es kilométernél már két sáv járható, de még mindig 4 kilométeres a torlódás a főváros felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A fogyasztás a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően jelentősen alacsonyabb a vártnál, számolt be róla a miniszterelnök, aki a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy jelenleg 500 megawattal kevesebbet fogyaszt az ország, de a legkritikusabb napok most következnek. Paksnál a vízszint stagnál, a következő órákban eldőlhet, hogy megőrizhető-e a termelés az utolsó paksi turbinánál. Bíztató jel, hogy Budapesten megállt a Dunaapadása, tette hozzá a miniszterelnök. A lakosság és a vállalati szektor további együttműködését kéri az energiakrízis miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a rendkívüli helyzetben azt kéri a kormány, hogy aki teheti, a következő 5 napban délután 5 és este 10 óra között ütemezze át az áramfogyasztását. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Erdőtűz pusztít Hollandiában, a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel, és gyorsan terjednek. Egy kempinget a rossz levegő minőség miatt kiürítettek. A vasúti közlekedést felfüggesztették, a tűzoltók ugyanis közvetlenül a sínek mellett dolgoznak. Avartűz akadályozza a vasúti közlekedést itthon a szolnoki vonalon is. A MÁV Inform esti tájékoztatása szerint Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok. A forgalom átszervezése folyamatban van, írták.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Az ország nagy részén derült, az ég délután északkeleten és a középső ország részben futó zápor zivatar kialakulhat. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Holnap is hasonló időre készülhetünk. Éjszaka 17-24, napközben 37 és 41 fok várható.
5: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: 8 óra után folytatjuk, hiszen nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Várom, hogy becsörög. Hívja 061-759-6060-on, vagy akár küldj SMS-t, ingyenes Viber üzenetet. Itt a Follow the Flow és a Porszám.
4: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

0: mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz,

a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál, mert te is velünk így jégesőr. Nem kérlek, légy.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Halló, szia Tomi.
2: Hello, szia. Hogy szólíthatnak?
3: Norbi vagyok.
2: Ciao Norbi. Vezetsz, utazol?
3: Most megyünk hazafelé az Otora Fesztiválon.
2: Na, milyen volt?
3: Hát mi dolgoztunk biztonsági őrként, de jó volt nagyon.
2: És akkor lent voltatok végig?
3: Igen, igen, ma lett vége.
2: És hová haza?
3: Nagy Kanizsára.
2: Hányan vagytok a kocsiban?
3: Öten.
2: És akkor nektek játszok zenét?
3: Márknak, Gábornak, Tabinának, Hajninak.
2: Oké, megvan beszélve, akkor elkísérlek titeket, és küldöm a zenét, jó?
3: Jó, köszönjük szépen.
2: Lesz még valami közös melótok egyébként idén-nyáron, vagy ez volt most így az első?
3: Lesz még, igen, még lesz.
2: És merre mentek? Azt lehet tudni?
3: Mindenhova, ahova hívnak minket.
2: Jól van. Hát akkor legyen sok melótok, sok élményetek még idén-nyáron, ezt kívánom. Dőljön a zsé!
3: Köszönjük szépen!
2: Ciao, szia! Majka, mindenki táncol, ezt játszom, de nem csak nektek. Üzenetet kaptam Szandrától, Győrből. Hello Tomi, anyukámnak Magdinak szeretném küldeni a következő számot kertészkedéshez. Kitartás mindenkinek ebben a nagy melegben. Kedves Magdi, jó munkát neked, és örülök, hogy kertészkedsz.

0: Petőfi Rádió kíválságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nagy Bogi várni rád. Ez következik a Petőfi Rádió kíválságműsorában, és kinek játszhatom? Vibert kaptam Fruzsitól. Hello Tomi, szeretnék kérni egy Nagy Bogi számot. Itt vagyunk Balatonlellén a nagy csapattal, és a lányom nagy kedvence, Nagy Bogi. Üzenem neki, hogy szeretem, Fruzsi voltam. Oké, hát akkor Nagy Bogi, várni rád, ezt játszom nem csak nektek, hanem Lucának Zalaegerszegre, aki a nagymamáját szeretné megajándékozni ezzel a dallal. És te, kinek üzennél, kit lepnél meg? Ez a kívánságműsor 9 óráig, ír vagy hívj.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: 0559 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Lucia vagyok, Zalaegerszegről.
2: Hello, Luca, Mizu, mi a program éppen nálad?
3: Hát a nagymamámnál vagyok.
2: Hogy nyaralsz?
3: Igen, a tesóimmal.
2: És hány napot töltötök a nagyinál?
3: Hát 3-4 napot.
2: Milyen programok várnak rátok?
3: Hát medencézünk, dinnyét eszünk, ilyenek.
2: De jó, jéghideg, görög dinnye, medencézés, ettől jobb tényleg nem is
3: igen.
2: kell. Tök jó akkor
3: igen.
2: ez a nyár eddig. Lesz még valami idén augusztusban? Valami, amit nagyon vársz?
3: Igen, most fogok menni Méringer koncertet, Dénes Gyászka.
2: Wow, na király, hát akkor érezd jól magad, ezt kívánom. Kit szeretnél
3: Köszönöm.
2: Meglepni egy zenével?
3: A nagymamámat.
2: Uh-huh. És van mamának kedvenc száma?
3: Hát a Walmart nagyon szereti.
2: Wow! Na, akkor egyszer el kéne vinni a nagyit egy Walmart koncertre.
3: Igen, igen, én is gondoltam rá.
2: És melyik számot szereti nagyon tőlük? Azt esetleg tudod?
3: Hú, hát igazából minden, de az Úristen, az nagyon.
2: Hát akkor meg van beszélve, hát akkor meglepjük mamát ezzel a dallal, jó?
3: Rendben, köszönöm.
2: Én köszi, szia-szia!
3: Szia!
1: Petőfi Rádió kívánságműsor.
0: A stúdióban Szikora

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, Tomi, Kati vagyok. A páromat Józsit szeretném rajtatok keresztül meglepni. Üzenem neki, hogy ne legyen mindig ilyen feszült, hiszen sehová sem vezet. Lazítson egy kicsit. Sok-sok puszit küldök neki. Írja a párja, Kati, üzeni tehát Józsinak. A kívánságműsor fordítva is működik, add meg nekem a címzett telefonszámát, kit szeretnél meglepni egy üzenettel, feldobnád a napját egy zenével, a többit pedig bízd ide.
3: Üdvözöljük a hangposta szolgáltatásban.
2: Rékának adjunk hangpostát? Hát, hogy most éppen Rékát hívtam, a barátnőjétől kapta meg a telefonszámát Boritól, azt írta, hogy hívjam fel a legjobb barátnőjét, és mondjam el neki, hogy szeret téged, amíg világ a világ. A zene attól a tiétek, Jude Law és a Vroom.

gyermekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: újabb magyar zene.

0: ez a vége.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Figyelem, figyelem, zárjuk a ma esti kívánságműsort, de van egy szolgálati közleményem, hiszen hogyha szeretnél páros VIP napi belépőt nyerni a Sziget Fesztivál 0. napjára, akkor játsz velünk holnap délután is, hallgass egész héten a Petőfi Rádiót, és figyeld a műsoromat délután 4 és 5 óra között. Akkor indul majd a játék, gyorsnak kell lenni, aki elsőként reagál a megfelelő időpillanatban, aki elküldi nekünk az óra előadóját és a szám címét, visszahívom, egy Petőfi Rádió szlogennél cserébe pedig egy páros VIP napi belépőt nyerhetsz a Sziget 0. napjára. Játék holnap délután 4 és 5 között, írtad az emlékeztetődbe. Pár perc és kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánság műsor pedig holnap is lesz a Petőfi Rádióban. Legyen szép estéd, Szikora Tamás vagyok, hello!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsorajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei Sziget 0. napján a Fateless-szel, Horán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzéke.

0: te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula, elszórtan lehetnek záporok. Nem lesz szükség szigorú beavatkozásra, ha továbbra is így takarékoskodik az energiával az ország, közölte a miniszterelnök. Megállt a Duna apadása Budapestnél.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó ütközött a Sári és Inárcs közötti úton Pest megyében, a 10-es kilométernél a helyszínelés idejére az utat lezárták. A helyszínre mentőhelikopter érkezett. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Hagyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben, mondta a miniszterelnök. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Megállt a Duna apadása Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint reggel óta 3 cm-t emelkedett a folyó vízszintje. Az előrejelzések csütörtökre várnak nagyobb mennyiségű esőt a Duna ausztriai vízgyűjtőjén, ami becslések szerint több 10 cm-t emelhet a vízszinten, ha a csapadék valóban megérkezik. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Az éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pesterzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Lezuhant egy hegygerincről, és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas-Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották. A 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Az áldozat néhány órával korábban szakadt el két társától.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap a maihoz hasonló időre készülhetünk, napos meleg idő lesz, hajnalban 17-24, napközben 37-41 fokra számíthatunk.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a kert világában, illetve a kert gondozás és kert művelés világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szervusz, én is köszöntelek!
1: Na, kezdjük azzal, hogy kert. Még mielőtt arról beszélgetünk, hogy akkor mit terveztek és mit szerveztek a következő kertakadémiára, azért, hogyha a természetet vesszük, a kertet vesszük, ezek a bizonyos hőmérsékletek, amik az elmúlt időszakban voltak, ezek a 40 fok körüli hőmérsékletek nem biztos, hogy jót tesznek a kertben lévő növényzetnek.
2: Ez egyáltalán nem tesz jót, és egy kicsit előre is projektálja azt, hogy pont az ilyen rendezvényeknek van létjogosultsága, mert az elmúlt időszak, és itt most akár egy ilyen 40-50 évet is nézhetünk, arról szólt, hogy az ember a szemével vásárolt, hogy ami neki tetszik, az legyen jó a kertbe, és akkor az egy ilyen huszadrangú dolog volt, hogy valójában abba a kertbe az oda való-e. És nem is érdekelt senkit, az ökológia se nagyon, tisztelet a kivételnek, de talán most az elmúlt pár évnek ez a krízis időszaka az, ami megmutatta az emberek számára, hogyha nem foglalkozunk a környezetünkkel, és abban együtt a kertünkkel, akkor ez nem lesz egy működő rendszer, és igazából most ezt a paradigmaváltást éljük a kert kultúrában is.
1: Az, hogy paradigmaváltást meg foglalkozni vele, mivel? Tehát, hogyha 40 fok körüli hőmérsékletek vannak, nem tudom, pár napon keresztül, akkor kiég minden, nincs az a növény, ami ott utána meg tud élni.
2: De képzeld el, hogy van. Ha jól van, elindítva... Pont igen, a katánkóró is ilyen, egyébként pont a vadvirágok ilyenek, tehát hogy ha elengedjük azokat, hogy most itt az elmúlt pár évben mindenki bugás hortenziát akart, mert bejött egy-két ilyen celebkertész témájába, hogy legyen mindenkinek tele hortenziával, és akkor mindenki hortenziát ültetett. És akkor most meg ilyenkor megmosolygom az interneten, amikor látom, hogy napernyővel védik, öntözgeti. Tehát hogyha megtaláljuk azokat a növényeket, már pedig meg lehet találni, ami szép, tehát a mi esztétikai érzésünknek is jót tesz, de valójában abba a kertbe, abba a talajba, abba a helyi mikroklímába való, akkor onnantól kezdve el lehet ezt engedni, hogy egy kopár sivatag lesz a kert, ha nem öntözzük.
1: A paradigmaváltás szót használtad pár perccel ezelőtt, és most a hortenziát is ráadásul még behoztad. Később majd beszélünk egyéb növényekről, amelyek nem feltétlenül csak a szépségük, hanem az ízük miatt is megteremnek a kertben. Na, de hogy a paradigmaváltás az azt jelenti, hogy mindaz, ami a, nem tudom, 90-es években, és akkor csak 30 évet megyek vissza az időben, divat volt, vagy tudott évről évre virágozni, vagy megteremni a kis kertekben, akkor azt mindet felejtsünk el, mert ezt a mikroklimát, ami 30 év alatt kialakult, vagy átfordult ennyire, azok már soha többet nem fognak teremni?
2: Nem azt mondom, hogy nem fognak teremni, de igen, át kell értékelni. És ebben nekünk is egyébként hatalmas felelősségünk van, mert tervezőként is azt látom, hogy nyilván az iskola nagyon, nem akarom bántani a kertészeti egyetemet, tök jó volt, nagyon-nagyon nagy tudás bázist adott nekünk, viszont azok a növény ismereti tudások, amikor azt mondták, hogy az egy napfény szerető növény. Na most az a napfény szeretés, az már nem ez a napfény szeretés. Hát nyáron hányszor voltunk, hogy pucéron rohangáltunk a kertbe, és nem égtél le, nem? Most meg gyakorlatilag nem győzöl úgy beöltözni, hogy ne égjél szénné. Tehát már az a növényeknél is így van, hogy az a fajta UV-sugárzás, ami most van, és csak egy tényezőt nézünk, az teljesen más, mint akkor volt. Tehát át kell alakítani a növényekről alkotott képünket is ilyen értelembe, és ez nem egy lehetetlen dolog. Ettől még lehet nekem hortenziám, ha a talaj megfelelő hozzá, és ha megteremtek neki egy olyan helyi mikroklímát a kerten belül, hogy az a növény jól érezze magát. Tehát nem lemondani kell, hanem átalakítani a szemléletet.
1: Azt említetted, hogy pár évtizeddel ezelőtt még milyen hiányos öltözékben rohangált az ember a kertben gyerekként. Igen, mert hogy nem égett le, és akkor most eszembe jutott egyébként, hogy ugye mondják, mindenhol is lehet hallani meg olvasni, hogy kenjük magunkat, mert UV, AB, C, akármilyen sugárzás. A növényeknek kellettől félniük, vagy ők azt megszűrik, tehát hogy nekik nincs ilyen, hogy akkor bármilyen károsodás éri őket ezekben az egyébként extrém hőmérsékletekben.
2: Képzeld el, nagyon érdekes dolgot vettem észre, megégett a napon a mogyoróbokrom önmagától.
1: De nem tudsz mit csinálni vele.
2: És nem tudok vele. Hát tudok, ha most biokészítményben például megjelentek olyan szilíciumtartalmú készítmények, amik be tudnak épülni a növényi szövetekbe, és egyfajta naptejként tudnak funkcionálni egyébként a növényi szövetbe. De hát nyilván nem az lenne a cél, hogy állandóan vegyünk valamit azért, hogy a növényeink jók legyenek. Tehát egy kicsit a paradigmaváltás itt is van, hogy eddig az volt a kertkultúrában, hogy vedd meg, és akkor ebbe a vegyszert, a tápanyagot, a műtrágyát, a mindent belesorolhatunk. Most meg inkább azt mondjuk, hogy olyan megoldásokat keresünk, hogy a növénynek is jó legyen, nekünk is jó legyen, pénztárca barát is legyen, egyfajta kerti, ökológiai fenntartható legyen a rendszer. De igen, a növények is most már meg tudnak égni.
1: De amit említettél, ezek a bizonyos szilíciumtartalmú vegyületek, vagy valami ilyesmit mondtál, ez ilyen kémiai behatást feltételez, tehát hogy akkor, hogyha valaki a biokertet favorizálta eddig, akkor neki is elő kell venni a permetezőt, mert máshogy nem tudod kijuttatni.
2: Igen, ezek biokészítmények egyébként, bármilyen meglepő, teljesen bioengedélyes készítmények, nem ilyen hasraütéses biók, de permetezővel kell bizony kijuttatni.
1: Még egy dolog, hogyha már arról beszélünk, hogy a növények is meg tudnak égni, számtalanszor halljuk az orvostól, amikor megérkezik a megfázás szezon, hogy immunrendszert meg kell erősíteni. Immunrendszere nem csak az embereknek van, a növényeknek is van immunrendszer.
2: Hát bizony, hogy van, és itt jön képbe az, amikor nem ismerjük a növénybiológiát, a talajunkat, a kertünknek a ökológiai szisztémáját, akkor nem tudjuk a növénynek az immunrendszerét sem felerősíteni. És ezért van az például, hogy itt a Kert Akadémiánál is minden évben van minimum egy talajos előadás, mert ugye az egész kertnek a működő szép rendszere a talajnál kezdődik. És hogyha a talajt tudom táplálni, mert eddig ugye nem ez volt a szokás, hanem mindent feltárcsáztunk, fölástunk, kiástunk, gyommentesítettünk, le is fújtuk gyomírtóval, ez gyakorlatilag az egész talaj állapotot is teljesen elkezdte tönkretenni. De most visszaépítjük a talajt, ezáltal a növényeket is segítjük, és jobb lesz az immunrendszerük, és innentől kezdve a kérdés arra, hogy a növény immunrendszerét hogy lehet növelni, ez nem csak biokészítményekkel, hanem akár úgy, hogy a talajt rakjuk rendbe.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a kertek világában, illetve a kertművelés és kertgondozás világában kalandozunk. Toppor Erika okleveles kertészmérnökkel még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
3: Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Az imént növényvédelemről beszéltünk, ezekben a bizonyos, hát 40 fok körüli hőmérsékletekben hogyan lehet óvni a növényeket, meg beszéltünk arról, hogy a növényeknek is van immunrendszere. Folytassuk azzal, és akkor most egy másik topikot hozok be gyorsan. Nem sokára lesz Kertakadémia, erről is beszélünk majd. Na de hogy, ha már arról beszélünk, hogy kert, és hogy 2026, ugye ebben is mint minden másban, étkezésben, divatban, stb. Vannak trendek. Most mi a trend egyébként, és mit jelent alapvetően az, hogy kert? A ház mögötti, nem tudom, 4x4-es kis zsebkendőnyi területet veszünk, vagy veszünk egy 3 hektáros területet. Mi az, hogy kert, és mi a divat?
3: A kert az bármikorra lehet. Például van egy ilyen trend, hogy mini kertek. Ugye, akinek ikerháza van, és tényleg ez a 3 méter x 3 méteres kert, az nagyjából egy virágágyás. Na most azt is lehet okosan csinálni, és azt is el lehet rontani műfűvel. Mert ez is sajnos még mindig a divatban benne van, hogy a fenntartható, mint szó, az egy ilyen marketing fogás lett most már, pedig valójában a fenntartható az egy nagyon fontos szavunk lenne a valóságban. Az nem a műfűről, nem a robotfűnyíróról, nem a vegyszerekről szól, meg a okos otthon, okos kertről, hanem az arról szól, hogy rendszert építünk, egy működő, önmagunk nélkül, wifi nélkül működő rendszert építünk, és ezt létre lehet hozni bizony ilyen picike kertbe is. Nem mondom, hogy könnyebb egyébként 3 hektáros kertet művelni. Tehát nekem több hektáros kertem van. Aki volt is már kertlátogatáson, az gyakorlatilag tudja is, hogy az mit jelent, amikor azt mondom, hogy arra van a kerítés vége, és akkor 200 métert kell gyalogolni. És akkor, amikor legyalogolja és visszajön, az már ugye 400 méter, akkor mondja, hogy ő ezt így nem gondolta végig. Hát mondom, én tudom, de nem akartalak ebben megzavarni. Egy ekkora rendszert ugyanúgy nehéz létrehozni. A kicsit meg még nehezebb, de nekünk tervező mérnököknek pont ez a feladatunk egyébként, hogy ezt helyrehozzuk, és a fenntarthatóságot minden egyes lépésébe bele lehet építeni, mert ez sokkal több, ez egy életközösség gyakorlatilag.
2: Ezt a 200 métert említetted, hogy lesétálni, és hát ugye a divatról, hogyha beszélünk, én most csodálkoztam rá a minap, és nyilván aki kerttel foglalkozik, meg van, aki pontosan tudja, hogy nem tudom mióta működnek ezek, de hogyha valakinek kertes háza lesz, vagy kertje lesz, akkor pár évvel ezelőtt még az volt, hogy akkor kölcsön kérem a fűnyírót, és megyek, most megnéztem nagy szemekkel, hogy igazából csak kikerülni a kertbe, megveszi, és mondod a divatot, meg a wifi-t, ezt az izét, amit ki kell tenni a kertbe, és magától már a füvet is lenyírja. Tehát, hogy igazából nem is kell hozzányúlni a kerthez, hogyha az ember nem akar paradicsompalántákat nevelni, hanem a technológia az megold mindent.
3: Alapvetően igen, viszont azt érdemes tudni, hogy ha már itt robotfűnyírót említettél, hogy például a robotfűnyírő tönkreteszi a talajéletet. Ha tönkreteszi a talajéletet, visszacsatolnék az előző blokknak a beszélgetésére, akkor a növényeim jól fogják magukat ugye érezni?
2: Hát nem.
3: Mert ugye egy folyamatos cicergésben van, ahogy ott föl alá, tehát például a vakond ellen nagyon sokan javasolják a robotfűnyírót. De ha a vakond nem szeret ott lenni, a földi giliszta szeret, az összes többi talajlakó élő lény szeret, hát ugyanúgy nyilván nem szeret, és akkor elindul nem azonnal, hanem elindul később egy ugyanilyen körforgás, növényvédelmi probléma, tápanyag hiány, nem fejlődik, miért nem fejlődik, mert az alapot tettem tönkre.
2: És hogyha a divathoz visszatérünk, ugye az imént arról beszéltünk, hogy mi a divat kertnagyságban, vagy mi jelenti azt, hogy kert. Hogyha arról beszélünk, hogy mi az, ami a kertben van, akkor most 2026-ban mi a divat? Egy évvel ezelőtt ugye a magaságyások jöttek be nagyon a divatban. Most növényeket, nem tudom, paprika, paradicsom, palántákat, vagy nem tudom, fákat teszünk ki a kertbe, vagy tesznek ki a kertbe. Most mi van divatban?
3: Most a fákat. Ha ebből a listából kell választani, most mindenképpen ez a fenntartható kert irányvonal egyébként. Hála az égnek a trend, ami egyfajta ilyen természetes kert összkép. Nagyon divatosak lettek a vadvirágok dísznövény alkalmazása, elképesztő felületeket lehet vele szépen borítani kert szinten is, és pont egy kicsit összefügg a fenntarthatósággal, mert hát nyilván az áróparton senki nem fogja locsolgatni az utcán. Tehát egy vadvirágos, jól felépített kert, az ugyanúgy szép és öntözésmentes tud lenni, és nem kell ezért magunkat úgymond megerőszakolni, hogy akkor az esztétikából visszaveszünk, mert elképesztő jó dolgokat lehet csinálni, de a fenntartható kert és a természetes klímaálló kert most az egy ilyen nagyon nagy divattrend lett.
2: Ha fa, akkor milyen fa? Örökzöld, nyírfa, nyárfa, vagy megyfa, barackfa?
3: Tervezőként azt látom, hogy volt egy 10 év nagyjából, amikor gyümölcsfát nem kért senki, mert szemetel, meg baj van vele. Mert ugye nagypapánál látták, hogy mindig ment a mindenféle vegyi anyaggal, tényleg már így, amit össze lehetett csencselni gazdaboltokból, és mindent vitt vegyi anyagok, tehát ilyen 14-20 napos várakozási időkről beszélünk, mint vegyi anyag, és nem akartak vele foglalkozni. Aztán jött egy időszak, amikor hirtelen mindenki gyorsan növő növényeket akart, na most az is azért csengett le, mert bejöttek ugye a viharos évek. Aha. És most inkább nőjön lassan, de legyen nagyon erős időszak van, ha fák esetéről beszélünk, viszont visszakúsztak a gyümölcsfák. Tehát egyre több olyan kertet tervezek, ahol azt mondták, hogy kötelező 3 fát betenni, mert ugye építési engedélyhez, vagy használatba vételi engedélyhez kell, de mehetnek gyümölcsfák végre.
2: És az a tisztában vannak egyébként, hogy egy facsemetét betesz valaki, akkor várni kell egy 3-4-5 évet, mire abból legalább egy barack vagy egy körtele?
3: Nem.
2: Nem mondod?
3: Nem, de én ebből ezt el szoktam mondani, mert ez azért is fontos, mert ha már például ideje korán rajta hagyják a termést, akkor nem tud a törzs megerősödni, nem tud maga a fa megerősödni, mert ugye az energiát a szaporodásba teszi bele, és tudjuk jól, hogy ahol a fókusz ott az energia elve alapján, akkor a fa nem fog növekedni. Tehát az első pár évben például ilyen 4-5 évben simán le is szedetem a gyümölcsöket. Ennek nem annyira szokta körülni.
2: Pedig hát ezt így kell.
3: Hát ezt hivatalosan így kéne, igen.
2: Említetted, hogy sokan nem kértek gyümölcsfát, mert hogy emlékeztek még rá, hogy akkor a nagyszülőknél mi volt, stb. Akkor te is így nőttél föl, hogy láttad a nagyszülőknél, hogy akkor még ott mindenféle permetezés volt, meg te is szedted a lehullott gyümölcsöket?
3: Persze, mert a nagypapám az én egyébként sokan nem tudják, de én a nagypapám véget lettem egyébként kertészmérnök, ő asztalos volt, de ilyen kertőrült volt, és nekünk már a 16. kerületben a Sashalmon nőttem föl, ott a Havashalom utca tanácspark, akkor még tanácsparknak hívták, most már nem így hívják, részen, és szőlőskerte királynőjéből volt, mint olyan 6 sor a kertbe, gyümölcsfák tengere volt, tehát ott gyakorlatilag volt olyan, hogy 100-200 tő paradicsomunk volt, tehát a szezonban nekem már 4 évesen volt veteményes kertem, 3 darab mezei katánggal, amit az árokpartról loptam be, meg 2 darab paradicsommal, meg én szedhettem a sóskát, tehát én voltam a sóska felelős. Én ebben nőttem bele. De a nagypapám azt tényleg tolta neki ezerrel ezeket a vegyszereket, viszont én úgy gondolom, hogy egészségügyi oka is van, hogy én teljesen leálltam róla sok-sok-sok évvel ezelőtt, tehát egy nagyjából 20 évvel ezelőtt leálltam, és az a mai napig is elvem, hogy én nem használok a kertbe vegyszereket, és nem használok műtrágyát, nem vagyok hajlandó egyszerűen.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnökül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Köszöntelek én.
2: Beszéltünk gyümölcsfákról, beszéltünk paradicsom, paprika palántákról, stb. Kertdivatról. Egy dologra szeretnék még rákérdezni, a kertben található növények közül, nem tudom, hogy ezt valaki önszántából kérje, vagy rá kell beszélni, pöszméte bokrokat, vagy egres bokrokat. Szoktak kérni, hogy akkor de jó lenne, ha lenne a sarokban egy ilyen 5-6 darab.
3: Képzeld el, ez egy nagyon érdekes dolog, nem? És mindig azt mondják, hogy olyan rész is legyen, ami ehető, és amikor így bedobom, akkor így mondják, hogy de jó, hát az tényleg milyen régen volt már. És az az érdekes az egressel, hogy a ribizli, az például már ezt a klímát nem bírja. A málna nem bírja. És amikor mondom nekik, hogy tövis nélküli szeder, egres, akkor mindig jön egy ilyen megvilágosodás, és akkor döbbennek rá, hogy tele vagyunk elfelejtett zöldségekkel, meg gyümölcsökkel egyébként.
2: Egyébként te nem csak azzal foglalkozol, kis kitekintés, aztán majd megyünk a Kertakadémiára rá, aminek a következő alkalma augusztus 8-án lesz, szóval nem csak azzal foglalkozol, hogy kerteket építesz, meg a saját kertedben a kis növényeidet gondozod, meg mindenféle tanácsokat adsz, meg könyveket írsz, hanem hogy mindenféle termékek is készülnek a kezeid által, ha minden jól nő.
3: Alapvetően igen, tehát ugye nekünk van egy több hektáros gazdaságunk egyébként, egy ilyen családi gazdaság formájában, tehát mi árutermelésre is termesztünk, az egy teljesen más szemlélet az a helyzet, mert, és ezt veteményes tervezésnél is el szoktam mondani, hogy ott ipari fajtákkal dolgozunk, és az ipari fajtánál nem tudod, fizikailag nem tudod kikerülni a műtrágyát, nem tudod kikerülni a vegyszereket. Most nyilván lehet ezt is ésszel, ezt hívják ugye integrált növényvédelmi technológiáknak, be lehet vonzani a fóliaházaknál bionövényvédelmet, tehát ragadozó atkát például, de nem tudod 100%-ban kikerülni a vegyszer vagy a műtrágya használatot. Ez egy nagyon nagy problémája egy ennek a szegmensnek.
2: Hogyha már termékek, mik azok, amik egyébként, vagy amikre ti ráfeküdtetek?
3: Hát a férjem az a csili termesztésben van, ugye nagyon otthon, meg a fűszerpaprika termesztésben, de alapvetően, mivel szószok és kéztermék gyártás van, mi olyan alapanyagot termesztünk, ami ezekbe felhasználható, lecsó alapanyagok, zakuszkák. Úgyhogy van nekünk, tavaly volt rengeteg mézdínje például, mert ugye új alternatívákkal is kísérletezni kell, de most is van olyan ház, ahol uborka, meg cékla van párosítva például. Tehát, hogy elég vegyes szortimenttel kell dolgozni.
2: Az imént egy csomó mindent mondtam rólad, hogy mivel foglalkozol kertépítéssel, meg a saját növényekkel, meg mindenféle akadémiákat szervezel, meg mindenféle könyveket írsz. Emellé a jóga hogy fér be, Erika?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy életmód inkább, vagy ez egy ilyen gondolkodásmód, mert én magam gyógyítására kezdtem el még az egyetem végén jógaoktatónak tanulni. Aztán onnan tovább mentem meditációs és mentálhigiéniás trénerre, és azt látom, hogy terápiás szinten a kert és a jóga, vagy az a fajta életmód, ami ezt a csendet magával hozza, az szinte elválaszthatatlan. És nagyon régóta vágyom már egy olyan beszélgetésre egyébként, hogy így kikerüljön az emberek fejébe, hogy valójában mit tud például a kert, miért tud gyógyítani egy kert. És az nem csak azért, mert mezitláb sétálhatsz a fűbe, hát ha belelépsz egy méhecskébe, hanem annak egy teljesen más agyi folyamata van például a kertészkedésnek. Tehát olyan neuronhálózatok alakulnak ki az agyba. Vagy például ott van a gondoskodás a világról, a természetről, a növényedről, a kisállatodról, hogy ezzel például pszichoterápiákat is tartanak. Tehát erre voltak nagyon komoly, még az OPNI idejében olyan kutatások, hogy jobban gyógyultak a betegek, gyakorlatilag a mentálisan sérült betegek, hogyha ha kiengedték őket a természetbe. Tehát, hogy ez a jóga, meg maga a kert, az egy ilyen nálam legalábbis az egy ilyen teljesen egybevaló kapocs.
2: És arról nem is beszélve, hogyha valaki itt megtapasztalja azt, mert eddig nem tudom, az élet más területén máshogy gondolkodott, vagy máshogy viselkedett. Ha itt megtapasztalja azt, hogy milyen a gondoskodás, vagy mind az odafigyelés, akkor egyébként azt át tudja ültetni, vagy lehet, hogy nem is kell átültetni, mert átragad az élet más területére.
3: Ez az egyik, a másik meg az, hogy megtanít egy úgynevezett, ezt a mentálhigiéniások tudják, vagy a meditációs oktatók tudják, van egy ilyen fogalom, hogy egyhegyű figyelem. Az egyhegyű figyelem az az, hogyha ide kiülnél mondjuk, nem tudom, a Jászai Mari térre, a lépcsőre, és úgy néznéd az embereket, ahogy sétálnak, hogy nem formálsz róla véleményt, hanem csak vagy. Egyfajta olyan létezés, amivel az elme nem csak pihenni tud, de például rengeteg megoldást vagy felismerést tud hozni. Mondok erre egy példát, ha az ember nem tudja az elméjét lecsendesíteni, és kimegy mondjuk egy ültetvényre, mert kihívják szaktanácsadóként, hogy az ültetvény beteg. Nem tudjuk, mi a baj vele. Oké. És kimész, és azt egyfajta olyan szemlélődéssel töltött, hogy nem azonnal a szakkönyv, meg a okostelefon, meg minden, hogy mit mutat az applikáció, meg látok-e a növényen valamit, hanem az indul el, hogy kezdje beszélgetni. Mondjuk így, hogy mentálisan a növényekkel, akkor sokkal nagyobb felismeréseket lehet tenni, sokkal hamarabb lehet mondjuk megoldani egy növényvédelmi problémát, mert most ez így nagyon furán fog hangzani, de érzed a növényt.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Topor Erika, okleveles kertészmérnök, kertépítő, szaktanácsadó, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Topor Erika okleveles kertészmérnök és jogaoktató ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntelek.
1: Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában. Voltak benne, azt mondja, hogy ökológiai lábnyom csökkentés, meg volt fenntartható kert, meg mindenféle kémiai anyagoknak a kijuttatása, stb. Az imént említett topikok közül szinte mindegyik ott lesz majd a következő kertakadémián.
2: Igen, amúgy is a kertakadémiának az a logikája, hogy hát, hogyha valaki végignézi a műsort, akkor tele vagyunk ilyen doktorokkal. Tehát ez nagyon szépen hangzik, hogy mindenki szinte doktor, de őket én azért szeretem, mert tudományos alapokat nagyon-nagyon-nagyon mélyen tudnak, és nagy tisztelője is vagyok mindegyikőjüknek, viszont le tudják fordítani embernyelvre. És ez a legfontosabb a mai világban, hogy úgy közvetítsünk tudást, hogy az egy valódi mély tudás, viszont értsék, és holisztikusan értsék, egybeértsék az emberek, és például lesz növényzene.
1: Erre külön rá akartam kérdezni. Láttam, végigbogaráztam, augusztus 8-án lesz egyébként, és lesz egy olyan program, hogy növényzene. Mi az, hogy növényzene, Erika?
2: Ha valaki bogarászott így már a YouTube-on, vagy bármilyen ilyen videó megosztón, akkor biztos találkozott már ilyenekkel, hogy ráraktak mindenféle ilyen érzékelőt egy növényre, és akkor az hangokat ad ki, ha megvágom, ha rákiabálok, ha stb. Ugye azt kell tudni, hogy a növényeknek a sejtek között ugye az áramlás, növényi nedvek áramlása ugye egy adott frekvencián történik, tehát ez hercegben mérhető számítástechnikai eszközökkel, vagy hát ilyen mérőműszerekkel. Na most, mivel ezek hercek, és a hang is herc, ez átfordítható hangá. És ebben az az izgalmas, hogy ennek van tudományos alapja, tehát a Mia előtt, Koritár Mia lesz ennek a szakértője, előtte nem véletlenül van Parádi Istvánnak az előadása a mikorizagombákról, a talaj életről és a talajban lévő gomba-növény kapcsolatok és kommunikációkról, mert ők például ráadásul együtt is dolgoznak ebbe kutatóként. Tehát, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog. És az az érdekes ebbe, hogy nekem is van ilyen gépem, kicsit ilyen flúgos nőnek nézhetnek, ahogy én így ülök, és várom, hogy beszéljen hozzám egy moha. Elképesztő jó dolog, mert én például azt a részét kutatom, amikor növényvédelmi előrejelzésre lehet ezt használni. Minden növénynek megvan a saját dallamvilága. Most ezt ne úgy képzeld el, mint Mozartot, vagy Vivaldi 4 évszak tél, és akkor jön a hegedű szólam, ez egy teljesen más, majd itt adáson kívül megmutatom, ha érdekel. De van egy dallamív, van egy hangzásvilág, és ha például a növény elkezd száradni, akkor nem ad zenét. Uh-huh. Magyarán mit tudsz belőle, nincsen netkeringés. És még lehet, hogy a tüneteket nem mutatja, de már a növény szárad. Ha például nagyon megtámadja a levéltetű kolónia, akkor ugyanaz a növény más zenét fog adni. És hogyha ezeknek megvan a dallam mintázata, akkor alapvetően nem is kell, hogy feltétlenül lássál melyik valamit, már a növény már pontosan tudja, hogy azt le kell reagálni, és meg lehet így oldani növényvédelmi problémát akár.
1: De érdekes ez. Na, augusztus 8-án tehát Kert Akadémia, ez egy előadás sorozat, beülnek a kedves érdeklődők, és szakértőknek szól, vagy bárki mehet, vagy esetleg lehet kérdezni, és akkor ilyen, nem tudom, diskurzus alakul ki az előadókkal.
2: Ez hobbi kertészeknek van kitalálva, és kiskertgazdaságoknak, méghozzá pont azzal a céllal, hogy elkezdjenek úgy kertészkedni, hogy értsék, hogy mit csinálnak. És az előadások szünete direkt úgy van mindig kialakítva, hogy van idő egyébként kérdezni az adott előadóktól. Ez azt szokta jelenteni, hogy Sipos gazda gyakorlatilag ilyen nőhegyekben így egy kupacban a terem csücskébe van betömörülve, és akkor már én így kopogok és csengetek, hogy fajtatnánk. Én ilyen kis szigorú tanítónéniként nyomom ott. De én is például előadok idén. Én meg csak azért adok elő, mert én azért nem szoktam, mert főszervezőként nekem van kis millió más dolgom aznap, viszont annyira sokan kérték az én területemről is, hogy legyen növénytársítás előadás, ez egy nagyon érdekes téma lesz, hogy kifejezetten a kezdőkertészeknek fog szólni.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Erika. Szóval augusztus 8-án Kertakadémia következő alkalommal, viszont azt említetted, hogy neked millió egy dolgod van. Igen, ezen kívül is, mert hogyha minden jól megy, akkor már be is fejezted azt a bizonyos elég terjedelmes írományt, ami hamarosan napvilágot lát?
2: Össze fog megjelenni, ha minden jól megy, talán a születésnapom környékén, tehát itt mondanám a hallgatóknak, hogy szeretem a tiramisút, szeptember 21. Nem, viccet félretéve nem akkor fog, hanem ilyen szeptember vége, október elején a Book kiadónak a gondozásába fog igen megjelenni egy olyan nagy könyvem, így a 40. Kertészeti szakkönyvem után egy nagy könyvként, ami egybefoglalja a fenntartható kertészkedésnek a apró csinyát-binyát, és az egész kertről úgy írok benne, hogy az elejétől a végéig érthető lesz egy ilyen nagyon szép nagy szál.

0: szervezést igényel, és nyilván a kertbarátkörök ezen kívül is kérnek előadásokat, de azok nem ilyen léptékűek, hogy egész nap tanulásról szól, mert itt egész nap tanulni fogunk.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy beszéltünk arról, hogy pár évtizeddel ezelőtt hogyan működtek a kertek, vagy gyerekként mit csináltunk ott, vagy említettél te is ilyeneket, meg hogy a nagypapák mit csináltak a kertben annak idején. És csináltak ilyet is a kertben, én emlékszem ilyenre, néztem nagy szemekkel, hogy ezt hogy meg miért, meg mi történik majd utána egy-két év múlva azokkal a bizonyos gyümölcsfákkal. Mert az, hogy permetezni kell, vagy metszeni kell, vagy kellett, az egy dolog, de hogy beoltad egy gyümölcsfát. Ilyen létezik még manapság?
0: Még létezik, képzeld el, és én is szoktam egyébként ezzel játszani. A nagypapámnak is volt egy olyan almafája, hogy vagy 15 különböző alma volt ráoltva, és ugye az egész szezont így ki lehetett húzni, mert mindig másik ág rész volt termőben. Lehet egyébként, és lehet meg érdemes is oltogatni, tehát ezt érdemes megtanulni, mert zsebimporttal így bármikor lehet szaporítóanyagot is gyűjteni. És nagyon jó fajtákat lehet egyébként akkor hazavinni belőle.
1: Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Én is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, holnap is sok lesz a napsütés. Nem lesz szükség szigorú beavatkozásra, ha továbbra is így takarékoskodik az energiával az ország, közölte a miniszterelnök. Megállt a Duna apadása Budapestnél.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó ütközött a Sári és

0: Inárcs közötti úton Pest megyében a 10-es kilométernél a helyszínelés idejére az utat lezárták, a helyszínre mentőhelikopter érkezett. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be a Facebook oldalán. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben, mondta a miniszterelnök. Megállt a Duna apadása Budapestnél, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint reggel óta 3 cm emelkedett a folyó vízszintje. Az előrejelzések csütörtökre várnak nagyobb mennyiségű esőt a Duna ausztriai vízgyűjtőjén, ami becslések szerint több 10 cm-t emelhet a vízszinten, ha a csapadék valóban megérkezik. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már holnap megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és nálunk a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes népsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hajnali 17-24 fok után napközben 37-41 fok közé melegszik az idő. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is!
3: Köszönjük!
1: Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
2: Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
1: Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölelget. Ez?
2: Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az 5 érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább 5 plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
1: 14-17 érzék? Kimegyek az erdőbe, és akkor nekem eszembe jut az, az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg, hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
2: Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a 6. érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távoli telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a 6. érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelése, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni. El is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
1: Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
3: A Csipkefa Alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun, a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa Alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
1: Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
3: Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Anyonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Benecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa alapítványt, ami egy hagyományőrző kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymásra, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, a kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
1: Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő hagyományoknak a felelevenítése, vagy ezeknek az újra divatba hozatala.
3: Nagyon jól látod, igen, ez volt a múlt, amivel szembesültem, meg a kapálás, a kaszálás és a mezőn való létezés a nagyszülőkkel, illetve mindegyiküknek volt, minden családnak gyakorlatilag volt valamilyen állata és lova, és innen is a lovak iránti tisztelet, tehát amikor a hagyományőrzésről beszélünk, a Csipkefa alapítvány esetében ez egy lovas hagyományőrző egy alapítványt jelent, ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül, és a foglalkozáson keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és ahogy Évi is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, hello!
3: Köszönjük szépen,
4: köszönjük.
2: Az imént már elmondtad, Évi, hogy mi ez a bizonyos erdőterápia vagy erdőfürdőzés. Béla, te pedig elmondtad, hogy mit tudjunk a Csipkefa Alapítványról, hogyan hoztad létre, hoztátok létre ezt. Folytassuk veled, Évi, még hozzá oly módon, hogy egy közgazdász, aki egyszer csak pálya elhagyó lesz, és aztán bele keveredik ebbe a bizonyos csodaszép természettel kapcsolatos, nem tudom, wellness, fitness, igazából ez ilyen Ecoflow, vagy Econess, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
3: Igen. Egyébként Ecoselfness az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az Ecoselfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves korom, amíg közgazdász voltam, ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
2: De és honnan származol?
3: Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben. Inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
2: Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
3: Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
2: Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
3: Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitonci összetétel milyen. Fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe, és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel. és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
2: Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefekteted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
3: Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani, önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat, vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a bükki őserdők, azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdő természetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz, sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár az a cserépvirág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
3: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük. Az imént elmondta Dévi az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer csak egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladék gazdálkodási szakember vagy?
4: Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a hulladékhasznosítók országos szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztályának a vezetője is, úgyhogy ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, és az Évi szavaihoz kapcsolódva, én a saját példámon érzem, hogyha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
2: Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor az attá foglalkozol?
4: Azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézem, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben de higanytartalmaz, amire az emberiség már rájött, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve nokdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani. Gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük. És hát Mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba. Tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
2: Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen, nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom alól, akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
3: Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
2: De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
3: Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a gulyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
2: Na, azt nem szabad csinálni.
3: Na, az igen, azt nem kellett volna.
2: De ugye létezik ez, Béla, vagy létezik?
4: Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban, új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
2: Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
4: Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál, a higany nem csak az emberek szennyezése, tehát olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították elő az aranyat. tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreteszi a vesét, az idegrendszert, és ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehézfémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higanytartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket. Illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az akkumulátorról, a festékekről is, hozzá sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb mondja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: hosta mager du darm. Meg hagytam.
1: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok.
3: Köszönjük szépen, szia.
2: Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a lombok alatt nevezetű programotok, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
3: Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobbacska piknik lesz, közösségépítő, kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
2: Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa alapítvány?
4: Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára, gyakorlatilag én az évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
2: 25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni, Évi?
3: Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző és a Világ eleje mozgalomnak vagy közösségnek a szakmai vezető, és egyébként humán ökológus PhD az ELTE-n oktat, hát tulajdonképpen humán ökológia tanszék alapítója itt az ELTE-n. Úgyhogy őt is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, ő a kisközösségek és a természet kapcsolat szerepéről fog beszélni, a civilizációs válságból való kiút lehetőségek kapcsán. Fogunk beszélni természetkapcsolatról, és hát folyamatosan lesznek workshopok, tehát a nap folyamán 3 erdőfürdősíta is indul, lesz erdőmeditációs program, lesz skandináv erdőpedagógia program, ami még nekem is nagyon izgalmas, hogy valójában miben más, mint más erdőpedagógia programok, és lesz emellett még nordic walking oktatás, relaxáció, közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi termelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
2: Béla, említetted, hogy te az Évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
4: Igen, mind a két sapka a fejemen lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az Évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymásra beszélgessenek.
2: Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszín ködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás, ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
3: Uh-huh. A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színházteremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zegzugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, és hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolat iránt érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
2: Te milyen gyakran erdőfürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
4: Hát ha az év a fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebbe részt.
2: Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
3: Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés, a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jólléti közérzetjavító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-el foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
2: Évi, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
3: Mi is nagyon köszönjük.
4: Köszönjük szépen. Sokat jár.

0: tetszik, hogy ég veled.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a hétfői programajánló pillanatai előtt állunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, mit hoztál mára?
2: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A média klikken is elérhető a népszerű sorozat, a Tóth János, amiben sokunk kedvence Mucsi Zoltán alakítja a főszereplőt. Tényleg zseniális a sorozat. Az alapsztori, hogy Tóth János egy 2017 és 19 között futó magyar vígjáték sorozat, a nagy sikerű Munkaügyeknek a spin-offja egyébként, és hát a főszereplő az 55 éves örök aglegény János kénytelen új életet kezdeni, miután elveszíti állását, és tényleg a Munkaügyek is nagyon vicces volt és komikus. Szerintem ez is az, úgyhogy Tóth János elérhető a média klikken.
1: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
2: Köszi, Roli.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Eltévedt herceg vagyok.
3: Két színész legenda.
4: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
3: Rutkai Éva és Latinovit Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
5: Hogy megy a munka?
6: Kedélyes szakma.
5: Erre van iparengedélyünk.
7: Ez nem magának való társaság.
3: Szimbád, Hideg napok, szombaton 20 órától, Fotóháber, tanulmány a nőkről, vasárnap 20 órától az M1-en.
8: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám. Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

kívánok, és gratulálok nektek, hogy bekapcsoltátok a Petőfit, és azon pedig hallgatjátok a Petőfi Rockot. Igen, csak magyar rockzene lesz. Amit hallottatok, az a Hungarikától volt, az Út maga a cél. Ez egy ilyen régi, hogy mondjam, ilyen rockduma. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy hova megyünk, hanem, hogy van út, amin lehet menni. Na, most pedig következzen a Bordós Sárkány.

Ez volt a Hobo Blues Bandtől a Nem lehet két hazád, egy igazi régi klasszikus hobó dal. Most pedig a Machine Mouse következik. Ők azt mondják erre, hogy ez húzós dal. Na, nézzük meg, hogy húz-e.

Amit hallottunk, az a DLRM-től volt, a Vatkan sirató. Ha belegondoltok, a Vatkan azért a magyar történelemben nagyon sokszor előfordul. Ha valakit eltettek lábalól, jaj, hát nem mi voltunk, jött a Vatkan és elkapta. Hát, van ilyen. Végre, jaj, végre, azért végre, mert jön a depresszió.

Na ez volt a Visszanéz szél a Karl nevezetű csapattól, úgyhogy nyugodtan figyeljetek oda, mert nagyon sok új rockzenét tudtok meghallgatni itt. Például ez a következő is, na jó, hát ez nem olyan új, ez már legalább 20 éves, Szárnyad voltam, jön a Mobilmánia.

Remélem, most már tudjátok, hogy milyen a szuper nem. Igen, azt hallgattuk, a dal címe az volt, hogy Taxi. Most pedig Hevesi Tamás. A jó öreg Hevesi Tamás következik. A dal címe Rock Baby.

egy folytonos vitára adó címet hallottunk, örökké nem nyerhetsz. Ez volt a Walkies, nem örökké nyerni kell, hanem hát akkor pedig tudjátok, lapát annyi. Hiba a gépezetben, következik a Hell.

0: hiszitek, hanem de véget ért a műsor. Szinte hihetetlen, amit hallottunk a Tridenttől, a sodrás. De ez a sodrás most kivisz minket a partra, mert ha innen kinézek a A38-as hajóról, akkor látom, hogy itt már nincs sodrás. Valami itt folyogat, de hogy igazán nagy víz nincs, az biztos. Úgyhogy Gerdával köszönjük szépen a figyelmeteket. Jövő héten ne felejtsétek el, hétfőn este 11-kor. Ciao!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: a Szakcsi Jazz Zóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Zóra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítem, mert fesztiválból 1001 van, sőt, talán lehet, hogy 3-mal több. Szóval a Paloznaki Jazz Picnic világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Paloznaki Jazz Picnic alapítója, Valde Orsolya. Orsi, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy még ne az idei piknikről beszéljünk, meg még ne a sztár fellépőkről beszéljünk, hanem hogy eltelt 14 év, amióta létrehoztátok egyébként a fesztiválok hőskorában a Jazz Picniket. Ennyi idő után, meg ilyen sok változás közepette, meg a fiatalok fogyasztási szokásainak megváltozása közepette, van még manapság 2026-ban létjogosultsága a fesztiváloknak és a Jazz Picniknek?
2: Hát szerencsére a jegyértékesítésen úgy látjuk, hogy igen, van. Sőt, ráadásul azt látjuk, hogy, azért alapvetően, amikor elkezdtük a Jazz Picniket, a célközönségünk az egy ilyen inkább 40 pluszos közönség volt, és jazz volt ma a kizárólagos műfaja a fesztiválnak. Jellemző ránk, hogy organikusan fejlődünk, és organikusan változtatjuk a fesztivált az igényeknek megfelelően. Jó pár éven át, tehát azt tapasztaltuk, hogy elkezd növekedni a látogatószám, és marad ugyanez a 40-es átlag életkor, és volt egy pont, amikor megrekedtünk. Nem jött több látogató, tehát volt egy szint, aminél nem tudtunk tovább lépni, és rájöttünk, hogy lehet, hogy egy kicsit változtatni kell a műfajon, úgyhogy ekkor szabadult be hozzánk a soul és a funk. Azért próbálunk ragaszkodni a jazzből leszármaztatott műfajokhoz, de könnyű dolgunk van, mert szinte mindenben van jazz kromoszóma, hál' Istennek, úgyhogy bármire azt mondhatjuk, hiszen még az elektronikus krakensmak is new jazz, tehát azt gondolom, hogy még a technóba is van, hiszen az acid jazz az alapja, úgyhogy nagyon sok műfaj megfér nálunk, amivel azért azonosulni tudunk, és hirtelen újból elkezdett nőni a látogatószám, nem csak nőtt, hanem fiatalodott is, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egyre több fiatal jön hozzánk, elhozzák volt olyan, hogy régebben a szülők hozták a gyerekeket, most a gyerekek is hozzák a szülőket, tehát, hogy hallottam már ezt a fordított verziót is, ez nagyon látszik magán a fesztiválon, a hangulatában, mindenben.
1: Ti más jellegű fesztivál vagytok, mert hogy ha veszünk egy nagy fesztivált, és akkor most csak egy nemzetközi említek, egy Glastonbury-t például, ahova oda mennek a fiatalok sátorral, és akkor nem tudom, egy hétre beköltöznek, és nyilván Magyarországon is vannak ilyen fesztiválok, és ezt csináltuk még a 2000-es, meg a 2010-es években mi is. Ti nem ilyen fesztivált hoztatok létre. A ti fesztiválatok kifejezetten egy ilyen rövidebb lélegzetvételű butik fesztivál, ami kifejezetten a felnőtteknek szólt. Ti nem elsősorban a 20 éves vagy 10 éves generációt céloztátok.
2: Mi azt látjuk, hogy nagyon szeretik ezt a koncepciót. Szeretik azt, hogy ide egy kicsit jobban felöltöznek, hogy pezsgőt isznak, és nem fényt, és én azt látom, hogy ez igenis, hogy bejön nekik, már csak azért is, mert csináltunk egy ilyen, úgymond kutatást, járjuk az országot minden évben, most már negyedik éve egy ilyen roadshow-val, egyetemeket látogatunk, egyébként nagyon sikeres, és vendégelőadók vagyunk, próbáljuk egy kicsit színesíteni és szélesíteni a gyerekeknek a zenei tudását, vagy zenei perspektíváját, inkább ezt mondom, és hát teszteljük is őket, tehát van jó pár olyan felmérő kérdésünk, ami egy fesztiválozó szokásra vonatkozik, például az, hogy hol laksz, amikor elmész egy fesztiválra. És az a tapasztalatom, nem tudom, én azt gondolom, hogy ez amúgy világtrend, mert amikor megyek egy nemzetközi fesztivál konferenciára, akkor ez már elhangzott, hogy a jelenlegi fiatalok már nem szeretnek annyira kempingezni. Tehát ha kemping, inkább glamping, de inkább apartman, hotel, barátoknál, de nem kempingeznek. És ez egy nagyon-nagyon érdekes változás, és ezt az összes egyetemen ezt tapasztaljuk, tehát hogy nagyon kis százalékban mondják azt, hogy ők akkor sátraznak. Úgyhogy ezt nem látjuk amúgy mondjuk egy olyan példának, amin esetleg változtatnunk kell.
1: Meg 14 évvel ezelőtt azok mentek Paloznakra és a paloznaki jazz piknikre, nem feltétlenül, akik a jazz miatt, vagy a jazz szeretete miatt szerettek volna ott lenni, hanem azért, mert egy butik fesztivál, mint ahogy imént említettem, te meg oda mondtad még hozzá, hogy igen, szépen felöltözöl. És akkor a közösség miatt meg sik volt ott lenni a paloznaki jazz pikniken. Azok a bizonyos fesztiválok, ahol a sátrazás ment még 10-14 évvel ezelőtt, azok meg kifejezetten a fiatal fiataloknak szóltak, és a zenei kínálat is így volt összeállítva. Szóval így is meg lehet ám tenni a különbséget a kettő között.
2: Szerintem amúgy mind a kettőnek megvan a varázsa, és szerintem az az igazán jó, hogyha ide is mennek, meg oda is mennek. Most nyilván jelenleg, tehát azért a gazdasági helyzet egy kicsit nem mindig engedi azt meg, hogy egy fiatal elmenjen két fesztiválra. Mm-hmm. Ilyen szempontból jó a miénk, mert ide anyuka, apuka eljön, és lehet, hogy elhozza a gyerekét, de amúgy azt gondolom, hogy tényleg, tehát nálunk bárki bármibe felöltözhet, emiatt is csináltunk egyébként egy divatudvart, hogy behoztuk a divatot, hiszen nagyon-nagyon jól öltözöttek a jazzpiknik látogatók, most nem olyan szempontból, hogy ki vannak öltözve, hanem hogy nagyon különbözően, tehát a legparádésabb fesztivál outfitektől kezdve a koktélruháig egy a lényeg, hogy nagyjából mezitláb, tehát ha véletlenül valaki tűsarkúba is jön el, az biztos, hogy egyből 5 perc után leveszi a cipőjét és mezitláb, hiszen egy mezőn vagyunk gyakorlatilag.
1: Meg hát a Balaton közelsége, nyilván az is egy nagyon vonzó vonal lehet itt a paloznoki jazzpiknik esetében.
2: Így van. Egyrészt amúgy picit, tehát hátrány is, meg előny is. Hátrány olyan szempontból, hogy mi nem tudtuk ezt a fesztivált mondjuk egész naposra szervezni. Voltak próbálkozásaink, hogy sokkal korábban nyitunk ki. Abba akkor több másfajta program is belefért volna, és egyszerűen tényleg amiatt, hogy 300 méterre vagyunk a Balatontól, a kutya nem jön föl, tehát kifürdik a napot, és aztán utána ilyen ténylegesen ilyen, most már szerencsére azért nyitásra nagyon sokan feljönnek, viszont azt az időt, ezt az 5-től hajnal egyig, ameddig nyitva lehetünk, ez a megállapodás a faluval, ezt nagyon-nagyon intenzíven töltik.
1: Azt említetted, hogy organikusan fejlődött az elmúlt években, majdnem másfél évtizedben ez a bizonyos fesztivál. Az organikus fejlődést arra értetted, és azt említetted is, hogy akkor a műfajok változtak, és akkor szélesedett az a zenei kínálat, ami beférhet, vagy arra is értetted, hogy akkor a látogatók száma is folyamatosan növekedett. Ti azért nem tudtok annyi embert produkálni a teltháznál, mint például egy Sziget.
2: Így van. Mi azt hiszem, hogy elértük a végét, tehát, hogy ennél nagyobbra nem tudunk nőni. Az organikusan valóban, tehát úgy fejlődtünk, hogy az második alkalom, második paloznaki jazzpikniknél már nem fértünk el. Tehát a tájház udvaráról, ami körülbelül 1000 fő, kifolytak a látogatók, és akkor rájöttünk, hogy kell egy új helyszín. Ekkor harmadik évben alapítottuk meg a nagy színpadunkat, ahova szintén szépen nőtt a látogatószám, és egy picit pont a magyar zenét is szerettük. Ugye akkor ott már nemzetközi előadók voltak, volt általában egy magyar előadó, de inkább nemzetközi, hiszen a nagyobb térre ez lehetőséget adott, hogy egy nagyobb igény, közönség igénynek meg tudjunk felelni, viszont a magyar előadókat is szerettük volna azért minél többet bemutatni belőlük, és akkor így hoztuk létre még a plusz 2 magyar színpadunkat, úgyhogy gyakorlatilag 3 magyar színpadon üzemel a fesztivál, és egy nemzetközi.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a paloznaki jazzpiknik alapító tulajdonosa Valde Orsolya. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Ide jutottunk, látom.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Paloznaki Jazz Picnic alapító tulajdonosa, Valde Orsi ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm, köszöntöm a hallgatókat.
2: Idén már a 14. kerül megrendezésre, nem sokára beszélünk a programokról, viszont egy kicsit vesszünk el a múltban, 14 évet tekergessük vissza az időkerekét. A hölgy, aki beutazta a Föld nevű bolygót, a megboldogult Malévval, aztán utána nagyon sokáig vállalat integritási, irányítási, akármivel foglalkozott, egyszer csak kiugrott, és azt mondta, hogy akkor csinálok egy kisebb bulikát ide magunknak. A kis házi buliból hát elég szépen kifejlődött ez a Paloznaki Jazz Picnic.
3: Így van, néha még én sem hiszem el, tehát még ennyi év után sem hiszem el, hogy ez hogy, mert nem volt tudatos, tehát ahogy az előbb is szóba került sokszor, hogy organikus, tehát hogy nem az volt, hogy leraktunk egy üzleti tervet, hogy akkor ezt most felépítjük, és ennek így kell lennie, hanem teljesen autodidakta módon kezdtünk neki, és gyakorlatilag együtt nőttünk és fejlődtünk a közönséggel, úgyhogy ahhoz képest nyilván, amit 14 évvel ezelőtt gondoltunk az egészről, azért most már profik vagyunk, és most már sokkal tudatos, nem csak hogy sokkal, nem, hogy most már tudatosak vagyunk, és szakmaiak, de tényleg nagyon hihetetlen számomra ez az út, hogy egyáltalán hogy kerültem rá.
2: Közösségépítés, ez fontos volt nektek az elmúlt 14 évben, idén is az, viszont még mielőtt az idei célokról és az idei közösségépítésről beszélnénk, még egy kicsit maradjunk a múltban, szintén közösségépítéssel kapcsolatban. Olvastam egy ilyet, nem tudom igaz, hogy neked ez állítólag már az iskolában elkezdődött, hogy akkor bekopogtattatok az igazgatóhoz, hogy akkor itt mi most szeretnénk egy tanításmentes napot.
3: Igen, hát ugye amikor kikiáltották az első, tehát mondjuk a
2: 89.
3: Igen, 89-es köztársaságot, akkor nagyon nehezményeztük, hogy ennek a gimnázium igazgató úra nem örült eléggé, nem annyira, amennyire mi szerettük volna, és magától nem rendelte el iskolaszünetet, hogy kimehessünk és részt vehessünk ezen az ünneplésen, úgyhogy bekopogtunk hozzá egy páran, és akkor még csak megkértük, de aztán, amikor így nem nagyon hajlott rá, akkor számon kértük rajta, hogy magyarul ez azt jelenti, hogy ő nem támogatja ezt az rendszert, és akkor is kizavart minket ugye az irodából, és 5 perc múlva bemondta az iskolai hangos bemondó, hogy iskola szünet, és mindenki mehet köztársaságot ünnepelni, úgyhogy igen, ennek ez egy jó élmény volt. Gyakorlatilag mondjuk a második ilyen nagy wow élményem az a Jazz Picnic-en volt, amikor először volt telt házunk, tehát amikor a Cool and the Gang koncerten, amiben nem tudtuk, hogy higgyünk-e vagy sem. Tehát az volt az első olyan, amire azt mondtuk, hogy, és akkor a legdrágább előadónk volt 16-ban, azt hiszem, akkor volt ez a váltás, amit mondtam az elején, hogy muszáj volt egy picit váltani, akkor volt az, hogy néztem hátulról a tömeget, és mindenki énekelt, és mosolygott, és ölelgették egymást, és akkor azt gondoltam magam, hogy úristen, tehát, hogy az ember kitalál valamit, megvalósítja, és ennyi örömet tud vele okozni, hogy ez egy ilyen fantasztikus drog igazándiból.
2: Említettem, hogy beutaztad a Föld nevű bolygót a Malévval. A légiutas kísérősködés az hogy jött az életedbe? Az ilyen egyetemi mellékes volt?
3: Nem, nekem az egy álom munka volt. Tehát én olyan 14 éves koromban eldöntöttem, hogy én azt szeretnék lenni. Úgyhogy onnantól kezdve én minden Malév egyenruhást megállítottam az utcán, mindenkitől próbáltam segítséget kérni, hogy lehet oda bejutni, meg információt. És egyébként pont egy ilyen ügy miatt, tehát gyakorlatilag amikor Crest tanultam, pont mellém egyszer csak beesett egy stewardess, akivel ráadásul úgy hozta a véletlen, hogy még az autó trénerünk is ugyanaz volt, és akkor ő vitt be gyakorlatilag a Malévhoz, mert olyan szempontból, hogy megmutatta, hogy kivel kell beszélni, úgyhogy az első 3 évet azt a földön töltöttem, és aztán mentem repülni. Szüleim persze azt szerették volna, hogy egyetemre menjek, ugye elvileg angol-francia szakra jelentkeztem az eltére, de én most így elmondom ennyi időtávlatából, hogy nem mentem be a felvételire, és szüleimnek azt mondtam, hogy nem vettek föl kész, de addigra már felvettek a Malévhoz. De amúgy jó döntés volt, egy olyan repülésük 3. évében már nagyon úgy voltam vele, hogy nem is érdekelt volna igazán, hiszen tudtam már angolul, francia. franciául, minek kellett volna még egy egyetemi végzettség, és inkább a jogra mentem akkor. Tehát nem az volt, hogy egyetem mellett repültem, hanem repülés mellett jártam egyetemre.
2: Azt el is végezted, jogász lettél, szóval te doktor Valde Orsolya vagy, viszont még egy kérdés a repüléshez. Ugye, hogyha az ember ilyen sok időt tölt a levegőben, akkor előfordulhat, hogy ennyi idő alatt, ennyi sok-sok kilométer meg levegőben töltött idő alatt történik egy-két malőr vagy incidens. Volt bármi, vagy lehoztad mindenféle hiba nélkül azt a sok-sok órát?
3: Hát nyilván olyan, tehát nem volt igazi
2: akkor
3: vészhelyzet, vagy kényszer leszállás, betört ablak volt már egy pár, tehát hogy én akkoriban egyébként én ezeknek így nem azt mondom, hogy örültem, de hogy inkább, tehát nem féltem ezektől a helyzetektől, tehát nagyon jó volt a képzésünk, tudtuk, hogy mit kell csinálni. Nekem nem a legjobb barátnőm volt azon a thesszaloniki járaton, amelyik hasra szállt, nem rakták ki a futót, tehát ő a mai napig ünnepli, most volt nem olyan régen ez az új születésnapja, azt hiszem július 2-a talán, és ő akkor ünnepli az új elszületését, mert ott tényleg, hogy azt ott megúszta élve a csapat, ez is csak a tupójeveknek a döbbenetesen erős szerkezete az, ami, tehát gyakorlatilag hasra szállt a gép, és utána futó nélkül felszállt a hasról a kifutó pályán, megcsinálta az iskolakört, kirakta a széttört törzsből, kirakta a futóművet, és leszállt, és azért rögzült is, leszállt, utasok csak annyit láttak, hogy füstöl az egyik szárny, mert az kigyulladt, és amikor leszállt a gép, akkor nem értették, hogy mi ez, csak tűzoltó, meg hab körülöttük, ami várta őket, de hogy igen, tehát hogy azért volt, de szerencsére az malév utolsó jó pár évében már nem. Azért 70-es évek voltak azok, amik ilyen nagyon vérrel írták a történelmet.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Valde Orsolya, a Palóznaki Jazz Picnic alapító tulajdonosa. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Paloznaki Jazz Picnic alapító tulajdonosa Valde Orsi ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Orsi.
3: Szia.
2: Úgyis bemutathattalak volna, és akkor most rátérünk a programokra, hogy Rick Astley kis barátja. Mert hogy nem először jön hozzátok vendégeskedni. Olybá tűnik, hogy megszerettétek ti is őt, meg ő is benneteket, illetve az egész Balatont.
3: Így van. Mindig azt tervezi, hogy majd eljön, és akkor több időt tölt, mert hogy beszeretné járni a környéket. Ez egyelőre még mindig nem sikerült, mindig utolsó pillanatban esett be valahogy végül. Ő ugye nem szeret repülni, úgyhogy mindig, ha tud, akkor vezet, de tehát azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt konkrétan Skóciából vezetett le, mert ott volt előtte koncertje, úgyhogy most tudom, hogy turnén van, megmondom őszintén, nem tudom, hogy honnan jön hozzánk, de biztos vagyok benne, hogy autóval jön, és akkor a csapata jön repülővel, illetve a felesége mindig általában az utolsó pár száz kilométerre beszáll hozzá, tehát valami olyan reptérre érkezik, ahol aztán például 3 évvel ezelőtt Bécsbe érkezett, és akkor ott beszállt hozzá, és úgy jöttek Magyarországra. Igen, szereti, nagyon szereti a régiót, most nem olyan rég volt egy riportja, ott is emlegette, sőt én beszéltem, nagyon érdekes volt, Angliában egy taxisofőrrel beszélgettünk, és valahogy szóba került, hogy fesztivál, és mondtuk, hogy jaj, van egy fesztiválunk Magyarországon, a Jazz Picnic, és a taxisofőr azt mondta, hogy komolyan, hát 2 nappal ezelőtt hallottam a BBC-n a Rick Astleyt, akkor ti vagytok, azok rólatok beszélt. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire úgy látszik, hogy neki ez tetszett. Valószínűleg különleges fesztivál helyszín ahhoz képest, hogy mondjuk elmegy egy arénába, vagy ilyen szokásosabb koncerthelyszínre.
2: Sztárallűrök, nyilván elég jól ismeritek, mert találkoztatok egyszer-kétszer. Állítólag ebédeltetek, vacsoráztatok is együtt.
3: Igen, igen. Most legutóbb nálunk töltöttek egy estét az egész krújával.
2: Ott is aludtak?
3: Nem aludtak ott. Azért ez, hát én mindig úgy vagyok vele, hogy nekik azért kell a pihenő, tehát kell az, hogy akkor menjenek el aludni, amikor akarnak, és kicsit félve dobtam is be nekik, hogy hát, hogyha gondoljátok, akkor gyertek el megint vacsorázni, és a felesége azt mondta, hogy ez kötelezővé fogja tenni, tehát ha Magyarországra jönnek, bele fogja írni a szerződésbe, hogy ez nálunk egy vacsora, az kötelező, úgyhogy meglátjuk, hogy most eljönnek-e vagy sem. Ő az, akinek nincsenek allürjei, tehát annyira helyes, maximum az, hogy túl sokat beszél, tehát hogy úgy kellett az első alkalommal úgy kellett a színpadra lökni, mert mondta a dolgait. A második alkalom, amikor volt, akkor beteg volt, az az igazság, és nem is tudtam, hogy ennyire rezeg a léc, hogy konkrétan bennült a sója előtt az öltözőjébe, és melegítette a torkát, hogy képes legyen énekelni. Ettől függetlenül nagyon, nagyon kedvesen adta elő az egész koncertjét, meg nem is szerintem a hallgatóság, vagy a közönség nem vette észre, hogy nagyon rosszul van, de beteg volt. Úgyhogy remélem, hogy az idén jól lesz, és 110%-osnak látjuk majd.
2: Augusztus 6-án vele indul a fesztivál, pontosabban ő lesz a legnagyobb név, aztán utána jönnek majd a többi nagyok, a nemzetköziek, maradjunk a nemzetközieknél. Gregory Porter is érkezik, az Earth, Wind & Fire Experience is érkezik, illetve Ella Eyre is érkezik.
3: Így van, és Adanian Wolfot sem hagynám ki, ők egy holland zenekar, akiket én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és amikor el is hívtam őket egy jó pár évvel, ez a 6-7 évvel ezelőtt. Végtelen fantasztikus két elektronikus egyébként, amit játszanak. Ők is például tipikusan egy ilyen new jazz, acid jazz, amit játszanak. Tehát két olyan ember, akik mindegyik ők játszik 8-10 hangszeren, végtelen alázattal a zene iránt, tanítanak mind a ketten zeneszerzés, meg hangszert a holland konzervatóriumban. És jó pár évvel ezelőtt jöttek el akartam őket hívni pár év múlva, és kiderült, hogy Danielnek a zenekarvezetőnek volt egy nagyon-nagyon csúnya betegsége, amiből egyébként nemrég kigyógyult, és akkor így ez az egyik ilyen első fellépésük, úgyhogy nagyon örülünk, hogy én megígértem neki, hogy amint jól van, egyből jöjjön hozzánk, és akkor ezbe is váltottam ezt az ígéretet.
2: A nagy nemzetközi sztárokat említettük, vagy legalábbis róluk beszéltünk. Ki a legnagyobb húzónév most egyébként? Nekem kifejezetten a Rick Astley, neked a fesztivál alapító tulajdonosának?
3: Hát én nagyon kíváncsi vagyok Ella Eyre, mert ő küzdöttünk is egy kicsit érte. Ő például pont az a híd, híd, ami azt gondolom, hogy generációs híd és műfaj híd.
2: Ő inkább kicsit rokkos.
3: Azért, mert a 2016-ban, 17-ben akkor voltak ezek a inkább elektronikus pop slágerei, a Rudimentállal, meg nem tudom, Szigalával, meg ilyenek, amit amúgy minden fiatal ismer, és akik most ilyen 20 évesek, úgyhogy azt gondolom, hogy nekik ez egy jó hívó szó, hogy gyertek Ella erre, hogy most nektek is van itt valami, de hogy Ella Air közben stílust váltott, és most már jazz énekesnő, és elképesztő, a Blue Notes-okba énekel, New Yorkba, Londonba, Dubai, tehát hogy fantasztikusan érdekes hangja van, és áttért erre a műfajra, úgyhogy egy olyan érdekes egyveleget fog előadni, amiben benne vannak ezek a pop nagy slágerei, és benne vannak az újabb soul és jazz slágerei is, úgyhogy én amúgy őt várom a legjobban.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Paloznaki Jazz Picnic alapító tulajdonosa, Valde Orsi. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Gonna feel
1: alright. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Palóznaki Jazz Picnic alapító tulajdonosa Valde Orsi ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Szia, köszöntöm az új bekapcsolódó hallgatókat.
2: Beszéltünk az idei Jazz Picnic nemzetközi sztárjairól, fellépőiről, többek között Rick Astley, Ella Eyre, vagy Air, nem tudom melyik a hivatalos.
3: Ella Eyre, szerintem.
2: A kettő között valahol.
3: Igen.
2: Gregory Porter, Earth, Wind & Fire Experience, valakit még említettél.
3: A Daniel Wolf.
2: Igen, és a magyarokról még nem beszéltünk.
3: De még Matt Bianco is jön. Tényleg, és az Electro Deluxe, igen.
2: Ők is a magyarokról
3: és
2: még.
3: És a Della Dap, aki miatt nagyon sokan sírtak tavaly, hogy pont elmaradt a koncertje rossz idő miatt, úgyhogy.
2: Négy színpad. Szóval, hogy azért ezt a négy színpadot nyilván meg lehetne tölteni nemzetköziekkel, nemzetközi sztárokkal, de hát a magyar jazz élet is nagyon színes, úgyhogy oda is belenyúltatok, és jó nagy marokkal merítettetek belőle.
3: Így van, minden évben egyébként én nagyon, nagyon büszke vagyok a három kisebb színpadunknak a fellépő sorára. Amikor csak tudok, megpróbálok valahogy átszökni és belehallgatni a koncertekbe, mert elképesztően jók. Tehát a két kollégám válogatja a magyar zenészeket, és tényleg nagyon széles skálában válogatja őket. Egy kicsit néha az alteresebb irányba is elmegyünk. Nagyon sok olyan előadó lép fel még mindig nálunk, akik alig kapnak fellépési lehetőséget, egyszerűen azért, mert nem mainstream, viszont elképesztően jók, és ugyanígy fellépnek nálunk a jazz színejava is, tehát tudom én, Sárik Péter is fellép például nálunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes a faluba átjönni, mindig megpróbáljuk úgy összerakni a műsort, hogy a nagy koncertek között, ha valaki egy kicsit kilép, akkor át tud sétálni a faluba, belehallgatni ott a koncertekbe, sokszor ott is ragadnak, úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy kísérletezzenek, és ne, a kedves közönségünk, aki majd jön, és ne ragadjon le a nagy színpadnál csak.
2: Beszéltünk már arról, hogy közösségépítés, ez nagyon fontos volt az elmúlt majdnem másfél évtizedben nektek, nyilván idén is fontos, de van egy másik nagyon fontos dolog a Palóznaki Jazz Picnickel kapcsolatban, ez pedig, hogyha esetleg adományoznátok valamit, akkor a megfelelő módon és a megfelelő helyre tegyétek.
3: Mi mindig adományoztunk, ez is tipikusan egy ilyen organikus dolog volt, először egy alapítvány, aztán eleve úgy indult a Jazz Picnic, hogy ingyenes volt, és lehetett venni támogatói jegyet a Schnitberger alapítvány javára, úgyhogy eleve ez volt az elsőnek a koncepciója, és aztán egy alapítvány, két alapítvány, három, négy, öt, és végül, mert azt vallom, hogy egy fesztiválnak nagyon nagy az ereje, tehát borzasztóan sok embert mozgat meg egy időben, egyszerre, akik ráadásul egy érték közösséget képeznek, hiszen azért gyűltek ott össze, mert szeretik azt a zenét, azt a hangulatot, azt, ahogy amilyen emberek oda járnak, tehát, hogy, és ez nagyon-nagyon jelentős amúgy a Jazz Picnicen is, tehát, hogy elképesztően jó a közönség, és mindenkit ugyanaz vezérelők, jól akarják érezni magukat, vigyázni egymásra, tehát, hogy nem, alig van atrocitás, pedig üvegpohárba adjuk a bort, és én azt gondolom, hogy mindig át szerettem volna adni ezt az üzenetet, hogy társadalmi felelősségvállalás, valami jó ügyet találjunk, és hogy akkor kövessetek minket, hogyha mi most nem tudom, a UNICEF-nek, vagy az idén ugye a Világszép Alapítványnak, vagy nézzék az emberek, hogy mi kinek adományozunk. De közben történt egy kutatás, ami alapján, illetve egy felmérés, ami alapján Magyarország így utolsó lett az Európai Unióba adományozás kapcsán, és azt gondoltuk ki a House of Giving nevű szervezettel, hogy pont erre alapozva, hogy a fesztiváloknak milyen erős tud lenni a hangja, meg a szemlélet formáló ereje, megpróbáljuk ezt egy kicsit elkezdeni átalakítani, hiszen az lett a kutatás eredménye, hogy a magyar ember nem bízik az adománygyűjtő szervezetekben, és nem csak azért, mert ellopják, vagy valami, csak hogy nem profik, és nem jól költik el, és mi létrehoztuk ezt a fesztivál manifestót, ami az egyébként azonnal csatlakozott jó pár fesztivál, akik tényleg ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, tehát a Strand, a Bímelék,
2: a Kampusz,
3: a Sopron Fest, a Szín, a Sziget, tehát

0: hogy én ebben amúgy nagyon magabiztos vagyok olyan szempontból, hogy látom a saját gyerekeimen, meg a, most már a gyerekeim, barátaim, meg rajtuk is, hogy én ebben amúgy nagyon magabiztos vagyok olyan szempontból, hogy látom a saját gyerekeimen, meg a, most már a gyerekeim, barátaim, meg rajtuk is túl, hogy azáltal, hogy mi mindent hallgatunk, mert tényleg mindent hallgatunk, ők is elkezdenek mindent hallgatni, és nagyon-nagyon bejön nekik, úgyhogy ebben azt gondolom, hogy elég sikeresek vagyunk, nyilván nem érünk el megfelelő számú fiatal, de próbálunk.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, imáron 14. alkalommal kerül megrendezésre ugye a Jazz Picnic. Van-e olyan titkolt vágyad, vagy nem tudom, ilyen hőn szeretett előadó, akit már nagyon régóta szeretnél meghívni, és lehet, hogy valamikor majd összejön, vagy rajta vagytok, vagy rajta vagy már évek óta?
0: Hát, jó pár ilyen előadó van, csak sajnos... Most van a világban egy olyan nagyon rossz tendencia, hogy olyan mértékben növekednek a gázsik, amiket nem tudunk lekövetni. Tehát addig, amíg mondjuk elérhető lett volna nekünk Seal pár évvel ezelőtt, csak éppen nem ért rá. Tehát például Seal volt az egyik, aki nagyon-nagyon hosszú évek óta próbáljuk elhozni. Most ugye eljött, vagy lesz, igen. De hogy mi már nagyon rég próbáljuk, és hirtelen akkorát ugrott a gázsia, hogy most már nem is tudunk próbálkozni. Tehát, és még van jó pár ilyen előadó, Jamiroquai, itt imádnánk, ha el tudnánk hozni, nem tudjuk elhozni, mert annyiba kerül Simplire, nem tudjuk elhozni. Tehát, hogy nagyon sok név van a fejünkbe, akiket szeretnénk, de nem tudjuk. Ez kicsit amúgy meg is nehezíti a szakmát, mert nagyon-nagyon nehéz olyan előadókat hívni, akik még nem voltak, és esetleg, és még belefér, és még illik is hozzánk, és tehát nagyon nehéz dolgunk van.
1: Orsi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indul a keddi menet itt a Petőfin, megyünk bele a hajnalba, augusztus 4-én, kedden, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, üdv a fedélzeten, a Mayfly fülbe mászó dalát, a Miért Mészt mindjárt hozom neked, de előbb itt a Szegedi Kultúrkör triója, már is indul a rádió.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenét.